0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, picivel kettő után járunk, a legnagyobb kedvenceket pedig ebben az órában is hozom. Most például a Rádió 1 DJ-je, aki nem csak Magyarországon megy óriásit, hanem ahova utazik, zenélt az évelején a Maldív-szigeteken, most pedig Majorkán volt Regál Lili, aki az igazi mai slágerek közül a legújabbat hozza. Ez a Heal Me.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Sam Feld, aki egy ideig próbálkozott különböző DJ nevekkel, az egyik Dr. Papasov volt. Egyébként ő egy bolgár klarinétművész, Ivo Papasov, akiről elnevezte magát, de aztán érezte, hogy nem ez lesz a vonal, hanem maradjunk a Sam Feldnél. Rosalinnel közül

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és a Joel Corey-nak kellene másik művésznév, nem kell neki, de ha kellene, akkor a DJ Beachbody, azt szerintem nyugodtan illene rá, mindig ki van pattintva, és mindig óriási hangulatot csinál. Ez a legújabb igazi mai slágertől a Galantis-szal, Joel Corey és a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Picivel járunk 3 óra előtt, én pedig a következő órára is összekészítettem a legjobbakat. Hozom például Cookie-től a legújabbat. Ennek alig egy héttel ezelőtt volt a rádiós dalpremiére, nalá, hogy itt a Rádió 1-en. Na mutatom ezt a dalt is, de készülök Bibi Rexától és Raytől is újdonsággal, a kezdésben pedig Ed Sheeran. Az igazi mai sláger az Azizámmal, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Elérkezett a nyaralás időszaka, számtalan dologra érdemes ilyenkor is figyelni, de hogy mit tanácsol a doki, azt maga dr. Nagy Árpád házi orvos belgyógyász tolmácsolja.
3: Mire számolhatunk a nyaralás ideje alatt? Ez általában a meleg, hogyha szerencsénk van, illetve hogyha a világ olyan tájára megyünk, ahol legalább 52 Celsius fok is van naponta, akkor nagyon oda kell figyelnünk mind a napnak a különböző hatásaira. Gondolok itt a megemelkedett ultraibolya sugárzás, a napégésnek az előfordulására. Ugye, ahogy telnek az évek, egyre szélesebb időintervallum, amíg nem javasolják a szakemberek, hogy a napon tartózkodjunk közvetlenül, ez jelenleg a 10 és délután 4 óra között, amikor nem javasolt tartósan, védelem nélkül a napon tartózkodnunk. A melegnél a folyadékbevitelre nagyon figyeljünk oda, ugye ilyenkor akár a verejtékezéssel is jelentős mennyiségű folyadékot veszíthetünk, az izzadsággal együtt különböző ionokat is veszíthetünk, tehát az utánpótlás az nem csak a sima víz, hanem akár egy ásványvíz, akár egy izotóniás oldat is lehet, amit lehet kapni rózsaszintől világos kéken keresztül a citromsárgáig, különböző áruházakban. Az alkohol, ami elő szokott fordulni, hogy nem javasolta, csak alkohol bevitel a folyadékpótlásra, ilyenkor például egy fél literes egységnél 2 deciliter vizet érdemes meginni mellé, és akkor a folyadékpótlás is megoldott lesz. Az ételek közül a könnyedebb ételek, a saláták, gyümölcsök az, amik javasoltak nagy melegben, ugye az étvágyunk is csökken, viszont a kaló a bevitelre próbáljunk meg odafigyelni, illetve az energiára, tehát ne csak édesség legyen, hanem azért rost, fehérje, minden legyen, ami ne csak szénhidrát. Igazából a gyümölcs fogyasztása 0-24-ben azaz, ami maximálisan javasolt, csak ha olyan területen vagyunk, akkor először semmiképpen ne csapvízzel mossuk le a gyümölcsöt.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió 1!
4: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: pedig folyamatosan hozza ki a saját dalokat, és folyamatosan jókat csinál. Ennek a dalnak a premierjénél pont én voltam vele a stúdióban, és elképesztő, hogy mennyi üzenetet kapott, és mennyire dicsérték az első pillanattól. Tényleg rendben van. Cookie Garnerrel közösen az igazi mai sláger, a Fire, amit már is indítok a Rádió 1-en.
1: Én pedig Garner.
2: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is sláger megy.
3: Ez

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel fél négy előtt járunk, Justin Bieber után pedig jön Bibi Rex egy újdonsággal, imádjuk. Vagyis hát mondjuk úgy, hogy újra gondolt dala, mert hogy egy fétlesz dal az alapja Bibi Rex-től a New Religionnek, amit indítok itt a rádió 1-en.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egyébként pedig már is Ray, egy szuper tehetséges brit énekesnő és dalszerző, aki 2024-ben történelmi rekordot ért el a Brit Awards-on, egy este 6 kategóriában is díjat szerzett. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, az igazi mai slágerek között Ray és a Where Is My Husband itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, a Balázsék Weekenddel a tegnapi hajózás után, az igazi mai slágerek között pedig elsőként ezt a nagy kedvencet hozom Ray Daltontól. Nagyon jó a dal. A Blood Running pár perc is indítja a következő zenei órát a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Lehet tovább fokozni a sör ízét, a megoldás a mesterséges intelligencia, már is mondom a részleteket. Meg a kutatók megtanították a számítógépeket arra, hogyan kell kóstolni a sört. A sör ilyenfajta kóstoláson megváltoztatja az italok főzési, ízlelési és élvezeti módját. Ezek a mesterséges intelligenciát használó modellek több száz létező termék sok éves aprólékos profil alkotásán alapulnak, amivel képesek megjósolni a fogyasztói értékeléseket, majd javaslatokat tenni a belga sörök ízének javítására. Képesek megérteni az ízeket, ez pont olyan, mintha megtanítottuk volna a számítógépeket ízlelni. Egyes ízek esetében a modell előrejelzései valóban összehasonlíthatók az emberi ízlelőpanelekkel, ami óriási dolog, mert eddig a legtöbb ízkutatás mindig csak konkrét ízvegyületekre összpontosított, gyakran csak néhányra, mondta a kutatás egyik vezetője. Hozzátette, hogy a munkájuk ígéretesnek mutatja a mesterséges intelligencia használatát az élelmiszeriparban, bár ők a sörre összpontosítanak, ugyanez a megközelítés bármely élelmiszer esetében lehetséges lehet. Arra számítanak, hogy az élelmiszergyártók a következő években bevezetik a mesterséges intelligenciát a munkájukba, ami megváltoztatja a közeljövőben a tányérunkra kerülő ételeket. A professzor és munkatársai tudományos megközelítést keresve objektív mutatókat kerestek a sörízek leírására és előrejelzésére. A publikált munkájuk aprólékos munka 5 éven át tartott és 250 belga sörre terjedt ki, ahol több száz aromás vegyület koncentrációját mérték. Egyes ízek esetében a modell előrejelzései valóban összehasonlíthatóak az emberi ízlelőpanelekkel, majd a gépi tanuláshoz fordultak, hogy elemezzék a számtalan ízvegyület közötti kölcsönhatásokat. A fő cél az volt, hogy új, fontos ízvegyületeket azonosítsanak a sör számára, emelte ki a professzor és hozzátette, hogy egyes vegyületek ízét jól tanulmányozták, hogy tudják, milyen koncentrációban kezdjék el érzékelni őket.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája, csak igazi, mai slágermely.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a Live Mix pedig most már 2 órás. Ezen a héten kezdtük, a jövő héten pedig természetesen folytatjuk. Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig csak itt a rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, aki úton van, vezessen óvatosan, ha van bármi info, az jöhet 06 20 311 111. Fél ötkor én viszont egy újabb nagy kedvencet hozok, Taylor Swift és az Opel Light a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a legmenőbb fesztiválokra, mi visszük el a hallgatókat, és a legmenőbb fesztiválokon ott is leszünk. Például jövő héten jön a Rádió S Stage, a Dunapart Festen, július 2-től 4-ig az összes Rádió 1 DJ-vel. Részletek a radio1.hu-n.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Újraindul a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között. Elindították a nyarat Mohácson. Júliustól nyári nyitvatartás a könyvtárban. Újraindul a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között, jelentette be Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Augusztus 1-től 2 óránként ismét járnak a vonatok a pécsi Intercity járatokhoz kapcsolódó menetrenddel. A közösségi közlekedést szívükön viselő helyi lokálpatrióták ugyanakkor nem annyira örülnek ennek a fejleménynek. A helyiek szerint a döntés örömteli lenne, ha nem jelentene visszalépést a szolgáltatás színvonalában, ugyanis a korábban megszüntetett vasúti vonal helyett közlekedő 2 korszerű klímás autóbusz helyett újra BZ motorvonatok közlekednek majd. Jelen formájában elhamaszkodottnak ítélik ezért a személyszállítás visszaállítását, írták közösségi oldalokon. Megfelelő járművel más lenne a helyzet. Sváb nyárindítóra várták a mohácsiakat a Deák téren, a Kossuth Teátrum előtti térségen. Sokféle kínálat volt, és hát egészen éjszakában nyúlt ez a nyárindító program. A gyerekeket kézműves foglalkozással várták a Dia Művek csapattagjai, mozgalmas, intenzívebb időtöltésre is volt lehetőség a népi játékokkal, ügyességi feladatokkal. Elkezdődött a nyári szünet, éppen ezért most már a Mohácsi Városi Könyvtár és Művelődési Ház is bevezeti július 1-től a nyári nyitvatartását. Ez többek között azt jelenti, hogy a hétfői napon zárva lesznek majd. Kedden, illetve szombaton 9-től várják az olvasni vágyókat, kedden 5-ig, szombaton délig, szerdán, csütörtökön és pénteken pedig 8-tól 4-ig lesznek nyitva. Tűzsonglőrökkel is találkozhatunk idén a Zsolnai Fényfesztiválon, hiszen csütörtöktől majd vasárnapig, tehát július 2-től minden nap láthatunk tőlük előadást. Gázvezető rekonstrukciós munkák zajlanak Pécsett a Péter utcában. Július 19-ig a Has Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között dolgoznak. A munkával érintett szakaszon teljes az útzár. Gázhálózati munkák kezdődtek Pécsett a Megye utcában. Teljes az útzár, nem csak itt, hanem az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán is jó utat. Életbe lépett a 3. fokú hőségriasztás, az egész országban Baranya sem kivétel. Nálunk délután 36-38 fok lesz majd, mérsékelt délnyugati szél kíséretében, 1-2 gomoly felhővel. Vasárnap 37, hétfő 38, ez követően pedig akár 39 fok is lehet nálunk. Csapadék hétfőig egészen biztosan nem érkezik vételkörzetünkbe. Extrém erős az UV-sugárzás, pár perc alatt leéghetünk.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Elérkezett a nyaralás időszaka, számtalan dologra érdemes ilyenkor is figyelni, de hogy mit tanácsol a doki, azt maga dr. Nagy Árpád házi orvos belgyógyász tolmácsolja.
5: Mire számolhatunk a nyaralás ideje alatt? Ez általában a meleg, hogyha szerencsénk van, illetve hogyha a világ olyan tájára megyünk, ahol legalább 52 Celsius fok is van naponta, akkor nagyon oda kell figyelnünk mind a napnak a különböző hatásaira. Gondolok itt a megemelkedett ultraibolya sugárzás, a napégésnek az előfordulására. Ugye, ahogy telnek az évek, egyre szélesebb időintervallum, amíg nem javasolják a szakemberek, hogy a napon tartózkodjunk közvetlenül, ez jelenleg a 10 és délután 4 óra között, amikor nem javasolt tartósan, védelem nélkül a napon tartózkodnunk. A melegnél a folyadékbevitelre nagyon figyeljünk oda, ugye ilyenkor akár a verejtékezéssel is jelentős mennyiségű folyadékot veszíthetünk, az izzadsággal együtt különböző ionokat is veszíthetünk, tehát az utánpótlás az nem csak a sima víz, hanem akár egy ásványvíz, akár egy izotóniás oldat is lehet, amit lehet kapni rózsaszintől világos kéken keresztül a citromsárgáig, különböző áruházakban. Az alkohol, ami elő szokott fordulni, hogy nem javasolta, csak alkohol bevitel a folyadékpótlásra, ilyenkor például egy fél literes egységnél 2 deciliter vizet érdemes meginni mellé, és akkor a folyadékpótlás is megoldott lesz. Az ételek közül a könnyedebb ételek, a saláták, gyümölcsök az, amik javasoltak nagy melegben, ugye az étvágyunk is csökken, viszont a kaló bevitelre próbáljunk meg odafigyelni, illetve az energiára, tehát ne csak édesség legyen, hanem azért rost, fehérje, minden legyen, ami ne csak szénhidrát. Igazából a gyümölcs fogyasztása 0-24-ben az az, ami maximálisan javasolt, csak ha olyan területen vagyunk, akkor először semmiképpen ne csapvízzel mossuk le a gyümölcsöt.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, után 13 perccel szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, június 27-e van a Lászlók, a névnaposok, ő pedig Kétó!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a nyári szezon, pedig elindult a plázson is. Ezen a hétvégén is több Rádió egy DJ pörgeti majd a plázson az igazi mai slágereket. Metzger Viki mellett Gyauri Kollár és Christopher is ott lesz. Minden info a Rádió 1.hu. Ő pedig Metze Szári már is jüggel el a Sonic dalban. Az It Feels So Good, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy nyári hőség. Ma, holnap után egy bám, folyamatosan most nyári hőség. 36-37 fok, legyünk óvatosak. Oké? Okay? Major Lazer, Lila, a hírek után ezt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Lehet tovább fokozni a sör ízét, a megoldás a mesterséges intelligencia, már is mondom a részleteket. Meg a kutató

0: megtanították a számítógépeket arra, hogyan kell kóstolni a sört. A sör ilyenfajta kóstoláson megváltoztatja az italok főzési, ízlelési és élvezeti módját. Ezek a mesterséges intelligenciát használó modellek több száz létező termék sok éves aprólékos profil alkotásán alapulnak, amivel képesek megjósolni a fogyasztói értékeléseket, majd javaslatokat tenni a belga sörök ízének javítására. Képesek megérteni az ízeket, ez pont olyan, mintha megtanítottuk volna a számítógépeket ízlelni. Egyes ízek esetében a modell előrejelzései valóban összehasonlíthatók az emberi ízlelőpanelekkel, ami óriási dolog, mert eddig a legtöbb ízkutatás mindig csak konkrét ízvegyületekre összpontosított, gyakran csak néhányra, mondta a kutatás egyik vezetője. Hozzátette, hogy a munkájuk ígéretesnek mutatja a mesterséges intelligencia használatát az élelmiszeriparban, bár ők a sörre összpontosítanak, ugyanez a megközelítés bármely élelmiszer esetében lehetséges lehet. Arra számítanak, hogy az élelmiszergyártók a következő években bevezetik a mesterséges intelligenciát a munkájukba, ami megváltoztatja a közeljövőben a tányérunkra kerülő ételeket. A professzor és munkatársai tudományos megközelítést keresve objektív mutatókat kerestek a sörízek leírására és előrejelzésére. A publikált munkájuk aprólékos munka 5 éven át tartott és 250 belga sörre terjedt ki, ahol több száz aromás vegyület koncentrációját mérték. Egyes ízek esetében a modell előrejelzései valóban összehasonlíthatóak az emberi ízlelőpanelekkel, majd a gépi tanuláshoz fordultak, hogy elemezzék a számtalan ízvegyület közötti kölcsönhatásokat. A fő cél az volt, hogy új, fontos ízvegyületeket azonosítsanak a sör számára, emelte ki a professzor és hozzátette, hogy egyes vegyületek ízét jól tanulmányozták, hogy tudják, milyen koncentrációban kezdjék el érzékelni őket.
1: A tudáspercet hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, mai éjféltől pedig harmadfokú hőségriasztáson érvényben, egészen keddig tudja, hogy ez marad is. Nagyon-nagyon hőség, lehetőleg napközben a legmelegebb órákban ne is menjünk ki, ha viszont kimegyünk, akkor naptej, valami nagy faktorú mindenképpen kell. Oké? Okay? Sam Feldjön, az igazi mai sláger Rosalindnel, a Heart Like Mine, szerintem zseniális, már indítom is a rádió egyen.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jó vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, célegyenesben a Mohácsi parkolóház építése. 1000 euróval támogatják az otthont. Jó reggelt kívánok! Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. Baranyában a maximum hőmérséklet ma és a következő napokban 36-38 fok lesz. Orosz Beatrix tiszti főorvost hallják.
2: Olyan magas lesz középhőmérséklet, amely már komoly egészségügyi kockázatot jelent. A meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet, és azt is el kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 20 évben sem igazán láttunk ehhez hasonlót ilyen sok ideig, tehát 4 egymást követő napon, úgy, hogy előtte már másodfokú hőségriasztás is érvényben volt. Ezért szeretném világosan elmondani, hogy ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem egy olyan egészségügyi kockázat, mely fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván mindannyiunk részéről.
1: Célegyenesben a parkolóház építése Mohácson szeptember elején fog vélhetően felgurulni az első személyautó a rampán, aztán pedig ki tudja hány követi még, hogy elfoglaljon egy kijelölt állást az újonnan létrehozott korszerű parkolóházban, írja a város önkormányzata közösségi oldalán. A belvárosi közlekedés rendjében ezzel hamarosan új időszámítás kezdődik. Májusban Mohácson járt a Bensheimi delegáció, a mohácsi baráti kör több évtizedes hagyományait folytatva szervezték meg az utazást. Ennek során a résztvevők többek között megnézték Budapest új felújított műemlékeit is. Most eldőlt, Bensheim is segíti a Pándi otthon fejlesztési elképzeléseit, hiszen a kinti baráti kör tagsága 1000 eurót gyűjtött össze. Termetkapuk, ivókutak, napvitorlák segítik a hőséget elviselni Pécsen. Az önkormányzat idén is több intézkedést vezetett be a forróság élettani hatásainak enyhítésére. A 6-os úton hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkületre kell számítani. A 6-os főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányába vezető oldalon a kapaszkodósávot lezárták. Jó utat kívánok ma is a Rádió 1-jel! Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, az egész országban Baranya sem kivétel. Nálunk délután 36-38 fok lesz majd, mérsékelt délnyugati szél kíséretében, egy-két gomoly felhővel. Vasárnap 37, hétfő 38, ezt követően pedig akár 39 fok is lehet nálunk. Csapadék hétfőig egészen biztosan nem érkezik vételkörzetünkbe. Extrém erős az UV-sugárzás, pár perc alatt leéghetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez Rádió egy csak igazi mai sláger. Meg szép reggelt, jó hétvégét, jó hőséget mindenkinek. Meg persze egy csomó igazi mai slágert. Hát a hőség az eleve adott, az igazi mai slágereket pedig én hozom egész reggel. Most épp Minellitől a Rampampam, a mikrofonnál Király Tamás.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy közti pedig Bibi Rexával folytatom a dance dalok egyik legkeresettebb ének hangjával, legalábbis most már. Nem volt ez mindig így, nagyon sokáig ő, ugye nagy idézője jön, csak dalszerző volt, viszont másoknak ír dalokat, és sokáig próbált kilépni a színpadra, de a kiadó mindig hátatott, hogy no, nagyon jól írod a dalokat, maradjunk ebbe. Na de aztán egyszer csak mégis megmutathatta magát, azóta viszont szerencsére nincs megállás. Elképesztő hang és egy elképesztő tehetség, meg egy óriási kedvenc. A Faithless dalból most Bibi Rexa a New Religion-nel itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy hamarosan pedig újra egy óriásit bulizhatunk közösen, mert hogy a rádió egy is ott lesz a Dunapart Festen, saját színpaddal és az összes rádió egy DJ-vel jövő héten. Az igazi mai slágerek között pedig Accent a hírek után, ami érkezik. Nagy kedvenc, Accent-szel a Misha Miller és a Don't Leave, mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Akár naponta indulhat buszjárat Komló és a főváros között. Indul Mohácson a Levendula szüret. Nemzetközi néptáncfesztivált szerveznek hamarosan. Akár naponta indulhat buszjárat Komló és a főváros között. A közlekedésért rajongó helyi lokálpatrióták a közlekedési és beruházási miniszterhez eljuttatott kérelmükben azt szeretnék, ha minden munkanapon indulna busz Komló és Budapest között. Forsthoffer Ágnes országgyűlési elnök közvetítésével Vitézi Dávid miniszterhez eljuttatott levélben a komlói autóbuszos tömegközlekedés elnevezésű szervezet tagjai azt kérik, minden munkanap közlekedjen tehát busz Komló és Budapest között. Hétfőtől péntekig hajnali 5 óra 34 perckor indulna

0: az egykori Baranyai bányászvárosból a busz, és fővárosba 9 óra 10 perckor érkezne meg. A levélírók egyelőre a szakminiszter válaszát várják. Július 5-én szervezik meg a 6. új mohácsi levendula szüretet, gyógynövény lessel indul a program majd, amely egy 4 kilométeres gyalogtúrát jelent I. és Andi vezetésével a Szigeti Révtől a Strand irányába. A levendula föld érintésével érkezés a Margitta művelődési házhoz, de a kerékpárosok is elindulhatnak majd új mohácsról, aztán indul a szüret is majd 10 órától. Jövőre jubilálnak, idén a 29. Mohácsi Nemzetközi Néptánc Fesztivált tartják meg augusztus 16-án. Minden évben ugye augusztus közepén kerül sor a 4 napon át tartó Nemzetközi Néptánc Fesztivál megrendezésére Mohácson. A népszerű eseményen a környékbeli néptánc csoportok mellett rendszeresen több külföldi népcsoport képviselői is részt vesznek idén is. A Határokon túli Magyarságért Alapítvány június 28-án rendezi meg a barokk zenei kincsek a Pécsi Egyházmegye Levéltárából című koncertet. Egyébként könyvbemutató is kapcsolódik ehhez a könyvtárban. A 190-es kilométernél lévő Szajk-Mohács csomópontban aszfaltozás miatt lezárták a Budapest felé vezető oldal felhajtó ágát. A terelő utat úgy jelölték ki, hogy a járműveket az M6-oson a Pécs felé vezető oldalra terelik át, ahol a Bolynagyvárad csomóponton keresztül visszafordulva lehet Budapest felé haladni. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás az egész országban, Baranya sem kivétel. Nálunk délután 36-38 fok lesz majd, mérsékelt délnyugati szél kíséretében egy-két gomoly felhővel. Vasárnap 37, hétfőn 38, ezt követően pedig akár 39 fok is lehet nálunk. Csapadék hétfőig egészen biztosan nem érkezik vételkörzetünkbe. Extrém erős az UV-sugárzás, pár perc alatt leéghetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió X!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: sometimes.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Argentinában pedig már szobrot is állítottak Messinek, nem is akár mekkorát. 26 méter magas, 70 tonnás, a Mester 3-asa után avatták ezt fel. Nem az első szobor ez sem Argentinában, sem máshol. Korábban például Indiában is állt egy 21 méteres szobor, amit pont nemrég bontottak el, mert nem volt elég stabil, de a világ sok pontján lehet Messi szobrot találni, most már egy óriásit Argentinában is. A Coldplay jön, az igazi mai sláger a Sky Full of Stars, itt a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Pont egy óra is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, aki pedig a tegnapi hajózásukról nézne kontentet, az keresse bátran a rádió egy social felületein. Ez pedig a folytatás a hírek után. Ed Sheeran és a Camera. Mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újra festették az orrfői graffitit egy másik orrfűivel. Asztali tenisz sikerek születtek, ünnepi hangversenyt szerveznek Mohácson. Az elmúlt 15 évben számtalan graffiti került fel az orrfűi közelben lévő főút mellett álló sziklára, ahol eddig leginkább születésnapi köszöntések vagy egyszerű üzenetek voltak láthatók. A hét elején valaki viszont a Fishingon Orrfű Fesztivál miatt pingált fel egy minőségi rajzot, amelyre spanyolul írta fel, hogy Pescaen Orrfű. Erre aztán rákerült egy gyengébb alkotás, az Orrfű Or Die felirat. Az interneten csak tundikőként szereplő szikláról nem sok információt talált a Pécs Aktuál. Azt tudjuk, hogy az első graffiti 2012-ben jelentek meg a kövön. A héten két rajz a Fishingon Orrfűhöz kapcsolódott, a fesztivál teltházzal ma zárul le. Fellép ma a Carson Coma, Bujdosók vártat és a Csókolom. 12 ország részvételével rendezték meg nemrég a Reménységek nyílt Európa játéka elnevezésű asztali tenisz utánpótlás versenyt Veszprémben. A mohácsi TIE 1888 asztali teniszezői szokásokhoz híven jól szerepeltek a kiíráson. A királynék városában U13-as egyes versenyszámban például Halmai Csongor a harmadik helyen végzett. Ünnepi orgona hangversenyt rendeznek július 5-én Mohácson a Selyemgyár udvarán. A koncert a Mohács 500 pályázat keretén belül kerül megrendezésre. A belépés díjtalan, ha esne az eső, akkor a Selyemgyár díszterme lesz majd a helyszín. Pierre Palace reneszánsz tánc gyűjtése megidézi majd a reneszánsz királyok udvari hangulatát olasz, magyar és német dalnokokkal. Tűzsonglőrökkel is találkozhatunk idén a Zsolnai Fényfesztiválon, hiszen csütörtöktől majd vasárnapig, tehát július 2-ától minden nap láthatunk tőlük előadást.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Az 57-es főúton az M6-os autópálya csomópontja közelében a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki. A 30-as kilométernél alkalmanként rövid időre meg is állíthatják a forgalmat. A szakemberek július 1-ig dolgoznak ezen a szakaszon. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, az egész országban Baranya sem kivétel. Nálunk délután 36-38 fok lesz majd, mérsékelt délnyugati szél kíséretében egy-két gomoly felhővel. Vasárnap 37, hétfő 38, ezt követően pedig akár 39 fok is lehet nálunk. Csapadék hétfőig egészen biztosan nem érkezik vételkörzetünkbe. Extrém erős az UV-sugárzás, pár perc alatt leéghetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy már 7 óra után egy picivel. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Hőség van, igazi mai slágerek van. Szóval vágjunk is bele az újabb órába, amit most Dua Lipa folytat, aki a friss infók szerint, de legalábbis most olvastam erről egy hosszabb cikket, a férjével pont az olvasás volt az egyik, ami összehozta őket. Mind a ketten nagyon imádják, hogy a Dua Lipának van könyvklubja is, és most már örömmel tagja a férje is. Dua Lipa jön, ez a Don't Start Now itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és ki az, aki frissen bekerült a 30 legnagyobb ma is élő amerikai dalszerző klubba? Taylor Swift. Nemrég beválasztották. Nagyon menő. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, az igazi mai sláger, az Opel Light a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show, a

0: évben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újraindul a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között. Elindították a nyarat Mohácson. Júliustól nyári nyitvatartása könyvtárban. Újraindul a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között, jelentette be Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Augusztus 1-től 2 óránként ismét járnak a vonatok a pécsi Intercity járatokhoz kapcsolódó menetrenddel. A közösségi közlekedést szívükön viselő helyi lokálpatrióták ugyanakkor nem annyira örülnek ennek a fejleménynek. A helyiek szerint a döntés örömteli lenne, ha nem jelentene visszalépést a szolgáltatás színvonalában, ugyanis a korábban megszüntetett vasúti vonal helyett közlekedő 2 korszerű klímás autóbusz helyett újra BZ motorvonatok közlekednek majd. Jelen formájában elhamaszkodottnak ítélik ezért a személyszállítás visszaállítását, írták közösségi oldalokon. Megfelelő járművel más lenne a helyzet. Sváb nyárindítóra várták a mohácsiakat a Deák téren, a Kossuth Teátrum előtti térségen. Sokféle kínálat volt, és hát egészen éjszakában nyúlt ez a nyárindító program. A gyerekeket kézműves foglalkozással várták a Dia Művek csapat tagjai, mozgalmas, intenzívebb időtöltésre is volt lehetőség a népi játékokkal, ügyességi feladatokkal. Elkezdődött a nyári szünet, éppen ezért most már a Mohácsi Városi Könyvtár és Művelődési Ház is bevezeti július 1-től a nyári nyitvatartását. Ez többek között azt jelenti, hogy a hétfői napon zárva lesznek majd. Kedden, illetve szombaton 9-től várják az olvasni vágyókat. Kedden 5-ig, szombaton délig, szerdán, csütörtökön és pénteken pedig 8-tól 4-ig lesznek nyitva. Tűzsonglőrökkel is találkozhatunk idén a Zsolnai Fényfesztiválon, hiszen csütörtöktől majd vasárnapig, tehát július 2-től minden nap láthatunk tőlük előadást.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Forgalomterelésre számíthatnak a közlekedők Mohácson közműkiváltási munkák miatt. Az Ipari út és a Mezőszél utca csomópontjában van érvényben a változás. Utat építenek Mohács és Pécsvárad összekötő útján is. Jó utat kívánok a Rádió 1-jel! Életbe lépett a 3. fokú hőségriasztás az egész országban, Baranya sem kivétel. Nálunk délután 36-38 fok lesz majd, mérsékelt délnyugati szél kíséretében, 1-2 gomoly felhővel. Vasárnap 37, hétfőn 38, ezt követően pedig akár 39 fok is lehet nálunk.
0: Az időjárás jelentés támogatója, Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra parti a Rádió 1-el a Dunapart Festen. Egy saját színpadunk is lesz, a Rádió Stage-en pedig ott zenélnek az ország legjobb DJ-i, vagyis a Rádió 1 DJ-k. Mindenki ott lesz, minden info erről a radio1.hu-n. Most pedig egy kis extra hangulat, Hypatonnal, Norma G. Martinnal közösen az igazi mai sláger az Out of My Head, picivel fél nyolc után a Rádió 1-en.

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió

Ez Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A mai naptól harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Nagyon fontos, hogy figyeljünk egymásra. Ha tehetjük, akkor 11 és 16 óra között ne tartózkodjunk a napon, mert rengeteg folyadék, napvédők, sapkák, minden, ami kell, és tényleg figyeljünk egymásra is. Oké? Én pedig arra gondoltam, hogy hozok egy igazi nyári kedvencet, sőt, szerintem az egyik legnagyobb nyári kedvencet. Idén Alex Kenji és a Bumble jön, 8-tól pedig Balázsék a Balázsék Weekenddel. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slap, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regali

0: buli a Dunaparton a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, célegyenesben a Mohácsi parkolóház építése. 1000 euróval támogatják az otthont. Jó reggelt kívánok! Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. Baranyában a maximum hőmérséklet ma és a következő napokban 36-38 fok lesz. Orosz Beatrix tiszti főorvost hallják.
2: Olyan magas lesz középhőmérséklet, amely már komoly egészségügyi kockázatot jelent. A meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhullama lehet, és azt is el kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 20 évben sem igazán láttunk ehhez hasonlót, ilyen sok ideig, tehát 4 egymást követő napon, úgy, hogy előtte már másodfokú hőségriasztás is érvényben volt. Ezért szeretném világosan elmondani, hogy ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem egy olyan egészségügyi kockázat, mely fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván mindannyiunk részéről.
1: Célegyenesben a parkolóház építése Mohácson szeptember elején fog vélhetően felgurulni az első személyautó a rampán, aztán pedig ki tudja hány követi még, hogy elfoglaljon egy kijelölt állást az újonnan létrehozott korszerű parkolóházban, írja a város önkormányzata közösségi oldalán. A belvárosi közlekedés rendjében ezzel hamarosan új időszámítás kezdődik. Májusban Mohácson járt a Bensheimi delegáció, a mohácsi baráti kör több évtizedes hagyományait folytatva szervezték meg az utazást. Ennek során a résztvevők többek között megnézték Budapest új felújított műemlékeit is. Most eldőlt, Bensheim is segíti a Pándi otthon fejlesztési elképzeléseit, hiszen a kinti baráti kör tagsága 1000 eurót gyűjtött össze. Permetkapuk, ivókutak, napvitorlák segítik a hőséget elviselni Pécsen. Az önkormányzat idén is több intézkedést vezetett be a forróság élettani hatásainak enyhítésére.
3: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Útépítési munkák miatt a Mohács-Pécsvárad összekötő úton, Mohács-Szőlőhegy közelében félpályás útzár érvényes a hónap végéig. Felújítási munkákat végeznek a Komlóverzum látogatóközpont mögötti parkoló területén is június 30-áig. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás az egész országban, Baranya sem kivétel. Nálunk délután 36-38 fok lesz majd, mérsékelt délnyugati szél kíséretében, egy-két gomoly felhővel. Vasárnap 37, hétfő 38, ezt követően pedig akár 39 fok is lehet nálunk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
6: Gyerekek, mondjátok már meg nekem, de most komolyan segítsetek, én most furcsába vagyok, de majd ezt elmondjátok. Vannak iskolák, megkaptátok-e a bizonyítványt?
7: Nem.
6: Nem kaptátok még meg.
7: Igen, de
6: megkaptad
7: nem.
6: A bizonyítványt.
8: Jövő héten lesz a bizonyítvány, azt mondja, de figyelj. Ugye, hogy péntek az utolsó tanítási
6: nap. Ezt akarom elmondani.
8: És várjál, az van, hogy pénzért igényelned kell, hogy kapjál bizonyítványt, mert amúgy online. Tehát, hogy ez most már digitális.
7: Így van.
8: Mert nem kell, ugye, ezért hazamenni
7: mondtam,
8: hogy nehéz
7: szívvel. Megkaptuk, de nem kaptuk.
8: Nem kell nehéz szívvel hazabattyogni vele, ez egyik. A másik pedig, hogy egy héttel van az utolsó tanítási nap.
6: Ezt miért csinálják iskolák ebben? Mi a jó, hogy pénteken a gyerek végez, és azt mondják, hogy gyere még vissza egy hét múlva évzáróra. Miért szivatnak téged?
7: Azért, hogy a szülőknek legyen még egy nyugodt napjuk, amíg a gyerek iskolában van.
6: Amíg a gyerek bemegy az évzáróra.
7: Ennyi.
8: De az évzárórészben nem egy teljes tanítási nap van, plusz pénteken ugye ünneprőben kellett menni, mert akkor volt a ballagás. Tehát a gyerekek egy napot már kibekeltek, úgyhogy fel voltak készülve, és akkor utána vissza kellett. Akkor már nem tudták volna adni a terembe, hogy tessék.
7: Oda tudták volna, de nem akarták.
8: Ki az, aki kérem úgy papír bizonyítványt?
6: Senki szerintem már ebben a korban nem kapsz.
7: Nézzük azt az előnyét, hogy ugye mikor mi gyerekek voltunk, megkaptuk papírral az évvégi bizonyítványt, ugye papír alapon, És azt a gyötrődést, amíg hazasétáltál vele, hogy ezt hogy fogod beadni.
6: Mit fogsz otthon mondani?
7: Igen, ez nincs meg, mert most ugye az történik, hogy mire te hazaérsz, anyád már tudja, hogy
8: anyád már túl van a gyász öt fázisán.
6: Igen, már minden meglátod.
7: A krétába, és már úgy fog várni.
8: Igen, de ez amúgy annyira rossz szerintem, mert az egész szerintem bizonyítvány biznisz nagyon rossz. Az, hogy ugye haza kell menni a nehéz szíveddel, hogyha rosszul sikerült, akkor az egész ilyen kultúra, ami e köré épült, tudod, hogy akkor itt van a te értéked, vidd haza és mutatd meg anyádéknak, hogy ennyit érsz. És hogy nekem ez nem tetszik, mert én mindig azt mondom a gyereknek, amióta van iskolában, egy teljes éve, azóta mindig azt mondom neki, hogy az inkább csak azt mutatja, hogy mi az, amiben kell még fejlődni, tudod, mi az, amit fejleszteni kell. És ez nem probléma. De hogy én nem ebben nőttem fel természetesen, hanem az volt, hogy derekodott ketté töröm,
7: ha nem lesz meg a ötöd.
8: Szégyeltől kisul a szemünk. És a többi, és a többi. És emlékszel, egy csomóan nem mentek haza. Emlékeztek, hogy volt ilyen izé, hogy annyira szégyelt a bizonyítványát, hogy inkább elcsellengett.
6: Még aki nem megy haza, mert szégyelje a bizonyítványát.
7: Ott van baj.
6: Ott azért van, de ott a szülőkkel is. Ott a szülőkkel is. Szülőkkel is.
8: Hát általánosságban.
6: Szívesen is bátran hazamentem a ketteseimmel, hogy egyszerűen egyáltalán nem vettem semennyire zokon, hogy most nincs hármasom. Hát nem csúszott be egyetlen hármas.
8: Édesanyám, ezeket tekeredik ez a kettes.
6: Csak kettes volt, de nincs ezzel. A szakértők egyébként, hogy a szülők ne posztolják a gyerekek bizonyítványát.
7: Ezt évek álljanak óta mondja, le igen, évek óta mondja mindenki.
6: Álljanak le ezzel, mert nem szabad hagyni, hogy az egy ilyen, hát hogy is mondjam, csak vagánykodás legyen a szülőknél. Az olyan tré szerintem gyerek, szülőként kiposztolod a gyereket bizonyítványát, az annyira nem a gyerekről szól. Csinál még valaki ilyet, hogy kiposztolja a gyerek bizonyítványát, ez annyira nyomorúságos.
7: Egy esetben nem csinálod, ha csak kettesek vannak benne. Szerintem... Tehát tök érdekes, hogy az senki nem teszi ki, pedig az milyen rohadt vicces lenne, hogy kiteszed, na a gyerekek, meg vagyunk kettesek.
6: De ez mennyire toxikus, hogy kirakod a gyerek bizonyítványát, ez mennyire nyomorúságos.
8: Akkor tedd ki a gyerek bizonyítványát, hogyha kirakod az adóbevallásodat is.
6: Igen.
8: Tehát lássuk meg, hogy kinek milyen gyereke van, ugye? És így, mert ez ugyanaz, akkor mindig téged is elszámoltatnának a nagy közönség előtt.
6: De szerintem még csak nem is ezt, nem számoltatja. Persze, megaláz a gyereket, és nem tudom, de hogy ez a szülő kérkedése önmagáról. Nem? Igen. Tehát azt, hogy én kirakom a gyerekem, hogy csupa ötös, az arról szól nekem szülőként, hogy ő milyen jó szülő, hogy nézzem meg, hogy milyen gyereket nevel.
8: Vagy akkor rakja ki, hogy igen, csupa ötös, de még soha nem tudta leúzni a vécét maga után.
6: Eszi a fikát, és nem húzza le a vécét. Az úgy akkor rendben van, igen.
8: Ez egy harmónia.
6: Igen, de az a bizonyítványával a szülők tulajdonképpen kicsit önmagát futtatja. Tehát, hogy azért ez így ebben a forralban teljesen egyértelmű. Ha kirakod a bizit, akkor nem a gyerekre is büszke vagy, de kicsit mutatod a világnak, hogy te mennyire.
8: Jó, akkor mire lehet
6: mennyire nagyon
8: lenni?
6: Jó szülő vagy, tesé?
8: Mire lehet büszkének lenni? A bizonyítványra akkor nem, mert az kérkedés.
6: Most kiraksz egy csupa ötös bizit, az nem kérkedés, de hogy te milyen jól csinálod. Semmi az, nem? Semmi másról nem tudod, csak milyen tökös szülő vagy.
8: És mi csak simán azt mondod, hogy nézd már, egész héten bántott engem ez a gyerek, de itt
6: a sok ötös. Kireütött ez a gyerekben. Olyan okos aztán, hogy se az anyjára, se az apjára.
8: Nem tudom, hogy engem zavar-e. Igazából csak meglátok.
6: Te se rakod ki a gyerek bizonyítványát, nem?
8: Többokból sem. Egyrészt azért, mert nem vagyok hülye. A másik az, hogy nem, teljesen felséges. Tehát annyi mindent kiraktam, hattam volna az elmúlt években, amikor ott kellett magam készíteni. Nem tudhatjátok. Nem tudhatjátok, milyen csodálatos az a gyerek. És visszafogtam magam, akkor nem ezzel fogom kezdeni. Ahogy te vagy, aki rám befogja folyamatosan a kolbászszagot, csak kérdezem.
6: Nem én kértem az előbb egy rágot, ne haragudjál.
8: Igen, azt hittem, hogy ez belőlem jön, de most nem tudom, hogy nem én vagyok.
6: Elmondom neked, hogy...
8: Hallod, mint a nagy szívemben, mert bekúszott az orrom alá. Nem. És hallottam, hogy az orrukodon távozik. Úristen, te vagy a
7: szekundőt.
8: És én néztem, hogy szerzek magamnak egy rágot.
6: Elmondom, mit csinált az előbb az Eszter. Betemette a fejét a kezébe. Látta, hogy beleszagolt a markában, azt mondta, van egy rágotok. Elmondom, hogy semmi nem történt, csak szembeszél van.
8: Figyelj, itt ülök, csak annyit hallottak, hogy mint amikor egy bika belefújja, és akkor jött vele egyed illatsóval.
7: Van egy rágó!
8: Hallod? Figyelj, ezt a kígyót, ezt a kígyót.
6: Hát nagyon gyorsan kimentél rágó, én mondom, szenvedjél egy
7: kicsit. Akkor nem szólok.
6: Hát mondom, vicces. Hát, most én nem szólok, ha te rágót szeretnél. Hát mennyi lesz, te kérjél rágót, így
8: kedves,
6: is.
8: Ez egy grillkolbászos mustárszak.
6: Az enyémet nem merték volna kitenni, írja Barnabás. Azt mondja, hogy egyébként jól írja le valaki az évzárót levegőtlen aulában naftalin szagú, dajerhajú igazgatónő nagyon hosszú, unalmas beszéd alatt az SMK vezetők nyalizása közben a sorból kidőlő tápos gyerekek. Ez egy évzáró. Ez így jól írta le? Nem? Fél óráig tartó, semmiről nem szóló beszéd. De azért már egy csomó iskola elhagyja ezt. Nálunk sincsen, azért ez már tök menő, hogy nem addig zárják be, lazaságban, odaadják az osztályterembe, 5 perc alatt végez mindenki, aztán mehetsz. Vannak még ezek a komcsi ilyen félórás kontyos igazgatónők, ott életük beszédét mondják el az évzárón? Tényleg
7: persze,
6: ez még mindig van?
7: Ez még divat, abszolút.
6: De kit érdekel, amit mondanak? Senki.
7: Senkit. A világon a valószínűleg az igazgatót magát. Tehát őt érdekli, hogy ezt
6: de megtartsa. De ő ilyen szereplés ilyen, és akkor miért nem a gyereke születésnapján szerepel valahol otthon hétvégén nyáron?
7: Ott is szerepel iddel.
6: Miért zsibbasztja a szülőket egy fél órás, nem tudom, idézetekkel teli, nagyon rossz évzáróval?
8: Elmondom neked, egész évben benneteket hallgattunk, ahogy itt ricsajoztatok, csináltatok a zsibvásárt. És most én fogok beszélni.
6: Most mindent visszaadok.
8: Most végighallgatjátok a legmélyebb gondolataimat és a legjobb idézeteimet.
6: Igen. Ki is gyűjtöttem egy kis idézet csomagot Aditól, Vörös Martitól. Pszichopata szülőknek is lehet ötös a gyerekük megfélemlítése, szóval nem mindig a jó nevelés van mögötte, ha egy szülő mutogatja a bizonyítványt. Nem, ebben tényleg van valami toxikus, hogy a szülő kiposztolja a gyerek bizonyítványát. Ez ilyen, ez nem szimpatikus.
8: Szeretném nem mondani, szimpatikus. Semmi értelme nincsen amúgy ebből bármit is következtetni, hogy kinek hanyas a bizonyítványa. Semmit nem jelent, de tényleg semmit nem jelent, mert ez jelenteti a tanárnak a rossz értékítéletét, ez jelenteti a gyereknek a végtelen szorgalmát, az intellektusát, jelenteti azt, hogy nagy szorongásban van, jelenteti azt, hogy csodálatos anyja. Mindent jelent, és annak az ellenkezőjét is. Tehát szerintem az, hogy hogyan, tehát azon kívül, hogy a felvételi pontszám beleszámít majd a gimnáziumi
6: az jegyek. Oké a végén,
8: az,
6: igen.
8: Az a végén, de az is egy ilyen fókuszált időszak. Most legyél gyerek, érezd jól magad. Nem?
6: Igen. A hétvégén voltunk ballagáson, templom, egyházi suli, első körben mise volt, majd már csak a jóisten nem mondott beszédet, aztán kijöttünk ájuldozva, leesett cukorszinttel, mintha mi se történt volna, Nixi küldte nekünk. Na, ezek mennyire meg vannak kínozva, gondold egy ilyen évzáról.
7: És akkor
6: hogy egyházi
7: a polgármester. Az is beszélni akar, iskola igazgató, az mintha, is osztályfőnökök.
6: Mintha lenni bármi jelentőség, hogy bezárták az évet. Tehát hogy lépjünk egyet hátra, van bármi jelentőség, hogy bezárták az évet. Tehát számít ez bármit is, hogy vége van ennek
8: miért
6: a tanévnek?
8: Semmi. Miért nem az van, hogy ilyenkor behívják a gyerekeket, mondjuk az utolsó napon, mindenki kap egy pohárba egy almalevet, és azt mondja, hogy srácok, megcsináltátok, véget ért egy év, megint egy éve közebb kerültél ahhoz, hogy azt csináld majd, amivel foglalkozni szerettél.
7: Pihenjetek,
8: örülünk, hogy itt vagytok.
7: Így van, szeptemberben
8: rendben
7: majd belehúzunk
8: vagytok,
7: megint.
8: Így van, kocincsunk egyet, puszi, mindenki érezze nagyon jól magát. Rock and roll.
6: Nem éltél igazán, ha nem ájultál el iskolai ünnepségen. Nem vágottatok el soha? Nem voltatok, nem az elájulós típus voltatok? Tűzőnapon elsősorban eltől?
8: Fullos ájulós voltam.
6: Ájulós voltál, tényleg?
8: De én még a fodrásznál is egyszer elájultam. Soha nem fogom elfelejteni az élményt. Néztem egy fotót a fodrásznak, kim volt a kutyájáról egy fotó, egy Bernát hegyie volt, és néztem a kutyáról a képet, és egyszer csak már semmi nem volt, csak a kutya. És a következő...
7: Csak futott felé.
8: Nem, a következő az az volt, hogy vizet locsolnak az arcom, meg kockacukrot adnak a nyelvem alá, de hogy igen, igen, az nagyon durva, és soha nem fogom elfelejteni azt a kutyát, mi mai napig ott van az arcom előtt.
6: Iskolai ünnepségen elájulni egyébként azért kellemetlen, mert azért azt az osztály az szépen...
7: Nem az osztály, az egész iskola téged néz.
6: Mindenki végzi. Hát nekünk is minden ilyen ünnepségen volt egy elvágódónk. Egy önmagát összehányó, vagy egy elvágódó. Tehát ez minden évben van. Állsz a tűzőnapon, és ez csak elvágódsz.
8: Most írnak, hallgattuk egy csomó ilyen, hogy kinek milyen osztálytársai voltak, hogy a lányomnak egy osztálytársa, nem mondom a nevét, hogy hívjuk, hogy Pistikének, és akkor...
6: Igen, kislány hogy... Pistike.
8: A lánya minden rossz mondókat tőle hoz haza, és kérdeztem, hogy van Pistike, és mondom, van neki pattása? Azt mondja, Pistikének nem lett pattása, amíg meg nem érdemli.
6: Kemény iskolában járt. Pistike egyedül van a szomályban a hátul.
8: Amíg nem érdemli meg, addig nem lett pattása. Ezt el tudod képzelni, ezt a Pistikének az attitűdjét amúgy, meg az egészet nagyon vicces szerintem. Pattás az ilyen jutalmazásnak a ne tovább.
6: Hányszor ültem egyedül, te jó Isten. Kiütették a gyerekeket a napra, jó Isten is beszédet mondott, volt kötelező himnusz, minden. A végén megkérdezem az igazgatóhelyettest, hogy esetleg el tudná intézni, hogy valaki még mondhasson beszédet. Mi? Ezeket tényleg még miért csinálják, ezt nem is
7: volt
6: nem
7: olyan is évzáró, most az ismerési körömben 2,5 óra volt.
6: Ne csináld!
7: 2,5, ott is egyházi iskola, tehát volt egy mise előtte.
6: De levetítették a Ben Hurt, vagy mi tart 2,5 óra?
7: Hát hosszan beszéltek, utána ugye át kellett adni az okleveleket, egyesével jöttek ki a diákok szépen, tudod, hogy a mit tudom én milyen szavaló verseny 5. helyezettje a Kovács Pistik, akkor Kovács Pistike kijött.
6: Az egy 2,5 óra, az combi.
7: Az kemény.
6: Azt szerintem
7: az
6: azért, hogy korrakják az évzárót.
7: Napon.
8: Napon.
6: Napon tornasor báldogába.
8: Hát ezt már a dermatológusok is elítélik. Igen. Tehát ezt nem is értem.
6: Én annyira ájulós voltam, azt hittem két soros a himnusz írva. Ő ott kicsekolt mindig kész. Igen, vége volt. Meghallott az első két sort, elvágódott balra kész, kivitték az árnyékba, aztán meg is volt. Figyelj, nálunk egyszer évzáron valaki befutott bohócnak festve pucéra. Na az jó. Ott az egyik szülő azt mondta, hogy ne szerektek évzárók. Egy kicsit megvilágosodott. Én azt bírom. Festve pucéra, bohócnak öltözött.
8: Nagyon szeretem.
6: Én azt adom.
8: Ez a srác tart valahová, mondom nektek. Látjátok, itt lehet látni.
7: Belőle lesz valami.
8: Belőle lesz valami. Ha más nem, akkor letöltendő.
6: Igen. Nyallerra hívtak általánosban, és mivel most közgazdász diplomám van, plusz mérleképes könyvelő vagyok, igenis büszke vagyok magamra. Ó, de hát nem sokat változtál az SMS alapján. Jézus Mária.
8: Az az érdekes.
6: Hát a Nyaller mindig Nyaller maradt.
8: Nekem az osztálytársaim közül azok, akik a legvadabbak voltak, tehát akiket úgy lasszóval kellett összeszedni, bejöjjön órára, tudod meg ilyenek, azokban mindegyik most sikeres vállalkozó lett. Ez hogy van? De nagyon sikeresek.
7: Mert hogy ott már megtanulta a kis csíziókat, tudod.
8: Igen, igen.
6: Hát aki elsősorban ül kitűnő és jelentkezik, azután egy kiló kenyeret nem tud megvenni a boltba, higgyetek el. Ő most itt próbál valami bizonygatni, de nyilván tehát értjük, hogy de... ha még most is bizonyított kell felnőttként egy témában is bekerül egy SMS-t, ott még mindig komoly hiányosságok vannak, érted? De mert ne beszéljetek így a kitűnőkről, mert én azóta ez is ez lettem. Hát az sokat nem változott a dolog.
8: Szerintem nem... Tehát nem feltétlenül, tehát értem, hogy büszke vagy magad, és ez tök jó meg ilyesmi, csak tényleg az, hogy így, nem ez egy kicsit gyerekesnek? Hogy...
6: Nem büszke magára, pont az elismerés hiányzik neki. Tehát egy felnőtt ember, ha hall valamit egy rádió műsorban, és arra azt, hogy már pedig én beírok, vagy én voltam az anya, akit emlegettek, de ennyi zseni diplomám lett, az van egy kis hiány ott még mindig.
8: Igen, meg az, hogy tudod ezt szeretni magad ezen túl amúgy, hogy ezek az érdemeid, mert szerintem, aki tudja magát szeretni, így cakkon, púder, mindennel, annak nem fontos, hogy legyen róla papírja, hogy értékes, érted?
6: Igen, tehát, abszolút, persze.
8: De megértem, hogy büszke vagy rá, csak halkabban.
6: Csak ez minket egyetet, nem annyira érdekel.
7: Ne kiabált szét a világban.
6: Száz halombatta, fiad? Egyes számú általános iskola, 5. osztály, rendhagyó évzáró, fesztivál hangulat, rövid szórakoztató műsor, piknik, limonádi osztogatnak, egyébként ez van nálunk is, ilyen kis vásár.
7: Ennyi, meg... de hát ez a normális.
6: Tök jó, igen.
7: Megcsináltátok, gyerekek, vége az évnek, gyerünk, mindenki szabik, kész.
6: Igen, dresszkód, amiben jól érzed magad, szuper az iskola. De jó, na azért ilyenek is vannak. Normális.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Akár naponta indulhat buszjárat Komló és a főváros között. Indul Mohácson a Levendula szüret. Nemzetközi néptáncfesztivált szerveznek hamarosan. Akár naponta indulhat buszjárat Komló és a főváros között. A közlekedésért rajongó helyi lokálpatrióták a közlekedési és beruházási miniszterhez eljuttatott kérelmükben azt szeretnék, ha minden munkanapon indulna busz Komló és Budapest között. Forsthoffer Ágnes országgyűlési elnök közvetítésével Vitézi Dávid miniszterhez eljuttatott levélben a komlói autóbuszos tömegközlekedés elnevezésű szervezet tagjai azt kérik, minden munkanap közlekedjen tehát busz Komló és Budapest között. Hétfőtől péntekig hajnali 5 óra 34 perckor indulna az egykori Baranyai Bányászvárosból a busz, és fővárosba 9 óra 10 perckor érkezne meg. A levélírók egyelőre a szakminiszter válaszát várják. Július 5-én szervezik meg a 6. új mohácsi levendula szüretet. Gyógynövénylessel indul a program, majd amely egy 4 kilométeres gyalogtúrát jelent I. és Andi vezetésével a Szigeti Révtől a Strand irányába. A levendula föld érintésével érkezés a Margitta művelődési házhoz, de a kerékpárosok is elindulhatnak majd új Mohácsról, aztán indul a szüret is majd 10 órától. Jövőre jubilálnak, idén a 29. Mohácsi Nemzetközi Néptánc Fesztivált tartják meg augusztus 16-án. Minden évben ugye augusztus közepén kerül sor a 4 napon át tartó Nemzetközi Néptánc Fesztivál megrendezésére Mohácson. A népszerű eseményen a környékbeli néptánc csoportok mellett rendszeresen több külföldi népcsoport képviselői is részt vesznek idén is. A határokon túli magyarságért alapítvány június 28-án rendezi meg a barokk zenei kincsek a Pécsi Egyházmegye Levéltárából című koncertet. Egyébként könyvbemutató is kapcsolódik ehhez a kőtárban.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Felújítási munkákat végeznek a Komló Verzum látogató központ mögötti parkoló területén június 30-áig. A kivitelezés idejére a parkoló jelentős részét lezárták a forgalom elől. Jó utat kívánok és koncentrációt ebben a nagy melegben. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, az egész országban Baranya sem kivétel. Nálunk délután 36-38 fok.

0: lesz majd mérsékelt délnyugati szél kíséretében, egy-két gomoly felhővel. Vasárnap 37, hétfőn 38, ezt követően pedig akár 39 fok is lehet nálunk.
1: Az időjárás jelentés támogatója, Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
4: Kitört a nagy nyári szünet, mindenki utazik, mindenki megy, mindenki foglal Wizzerre, meg Ryanairre, meg EasyJettel, meg mindennel együtt. És hogy azt képzétek el, azt történik végre, hogy azért az Uniótól valami jó is történjen. Elkezdték szabályozni a légitársaságokat, és úgy néz ki, hogy vége a családok szétültetésének, gyerekek. Vége az, hogy te nem vihetsz kézipontjásszól a repülőre. Ne. Hogy itt téged nem szállásolnak, csak el úgy elő, és nem fizetnek. Végre ezeket a gorosz multikat, ezeket egy kicsit az EU megrendszabályozza. Aztán olvastam volna tovább a cikket, de rájöttem, hogy előfizetés, és nincs előfizetésem, úgyhogy nem tudtam végigolvasni a 24.hu-n a cikket, de Laci mindjárt behozza, mert hogy nyilatkozik benne egy közlekedés jogász, később a gépen.hu szakmai vezetője, és az van, hogy egy kicsit megfingatják a légitársaságokat.
5: Nagyon helyes, álljanak az utasok mellé, érted? Mi fizetünk, mi szívunk, bár a családi szétültetésben én egyébként tudok hinni.
4: A családi szétültetés nem egy rossz intézmény.
5: Úgy, amikor 3 órát utazol, és a gyereked 4 sorral arrébb van, és nem az van, hogy apa, nem veszünk magyarul. De apa, igen, figyelj, apa. Lemerült a füles. Apa, add meg ide a tiédet. Abban tud azért
4: jó lenni. Ugye ez most még csak jogszabályi tervezet, de hogy ugye az van, hogy eddig azért inkább neked kellett a pénzed után futni, ne téged büntettek halálra mondjuk az egyik légitárságnál, ha a csomagod éppen, hogy csak befért abba a beletuszkolóba, és random kiszedtek. Ugye most volt egy nagy ügy 2 héttel ezelőtt a Wizzair túlkapásairól, ami arról szólt, hogy hiába fért bele a legkisebb kis tartóba te a csomagod, mégis megvágtak 70 euróra.
5: Azt mi rendbe tettük, kérlek szépen, beszéltünk a Wizzairrel, pont akkor nem voltál.
4: Igen, hogy mi történt.
5: A kártérítés van mindenkinek.
4: Igen. Egyébként engem is kikaptak a múltkor. Azért az...
5: Ezzel a fejjel.
4: Nem a fejjel, akkor volt a csomagom, érted, egy 20 kilós bőröndöt húztam magam után, kérdezik, van-e priority. Mondom, hogy lenne, befér. Hogy ne lenne befér, akkor álljak ki vele a sorról, azt menjek előre. Előre mentem, de most ami befér, az körülbelül ekkorában kellett volna beférni, mert meg egy 20 kiló Samsung egy bőröd volt. Hát mondtam, jó, bocsánat, ezt benéztem, akkor mennyi a bünti? Mondja, 70 euró, hát mondom, mondjatok meg, de becsengettem.
5: Távolról úgy látszott, hogy befér.
4: Tudod, mit csinálnak? Állsz a becsekkolásnál, és jön a gestapós csávó, és így sétálgat, és mindenki tudod, ilyen sunyi megnézi a csomagodat, és akkor azt mondja, hogy mutasd a beszállókártyádat, és ha nincs priority-d, akkor ugye ott előre visz előre, és nyilvánosan ott találznak meg a többi utas előtt, hogy rakd be egy 4 centiszer 4 centis helyre rakd be te a gézipodgyászodat. Hát az enyém alig fér be a terminálba, érted? Hát, hogy ment volna be oda?
5: De messziről úgy nézett ki, mint a beférne.
4: Messzi, azt hittem. És akkor mondja, hogy velké priority-t, mondja, mennyi? 10-20 euró? Aha, 70 euróra leszedett a légitársaság.
5: De meg kell venni előre, gyerekek.
4: Ha megveszed előre, akkor 15 euró. 70
5: euró. Ez a megfigyelés, ez olyannyira megy, hogy képzeljétek el, egyszer utaztunk családilag, ugye én el szoktam vinni mindig a nagyszülőket, meg összes rokon, ízni, menjünk.
4: Ott is hagyod őket aztán.
5: Volt rá terv, de sajnos anyuka visszajött, és mi előmentünk a BK-val, és az aposomnak volt priority-je, tehát ő egy nagyobb ízével jött, nagyobb hátizsákkal. És mi előrébb álltunk, és ott mellettünk mondta a személyzet, hogy na, nézd csak az őszajú csávót a sárga hátizsákkal, az nem fog átmenni. És akkor BK odaszólt, hogy de át fog, mert van priority-je. Megfagyott a levegő.
4: Tehát egyik utas már bebosszott.
5: Annyira, hogy előre, vagy a személyzet nézte a sort, és azt mondták, hogy az aposom a szátrébát.
4: Ja, kiszúrták.
5: 10 emberrel, hogy na, ott egy nagy hátizsák van, az nem fog átmenni. Jön a lóvé!
4: Hát ők azért járkálnak ott közben. Ott járkál a csávó, és mindenki ilyen sunyi megnézi a bőröngyét. Én mondjuk ültem rajta, nem tudtam elrejteni, mert 4-en ültünk rajta családos. És még egy félre repülőtér. Most meg volt terítve a fasírozott, és rámondom, ezt nem tudom elrejteni, sajnos gondoltam, fölcsempésztem a vizet, de nem sikerült.
5: Úgy szeretem, hogy így mész utazni.
4: Hát most tudja a fene, nem tudom ezek a szabályokat, nem tudom követni. Na, de mindjárt följünk egy kis segítséget, mert hogy állítok, ezt most tárgyalja az Unió, ez csak jövőre szivárog majd be, de például a kártérítési ügyek, ha késett a gépet, ha lefújták a járatodat, ha különültettek a családodtól. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami most nincs megszabályozva, és akkor járhatsz így fogyasztóvédelem, meg bíróság, meg békeltető testület, meg ilyen hülyeséget csinálhatsz, de jövőre állítólag, gyerekek, itt minden az utasokról szól majd. Aranyélet lesz, késik a gép, fizetnek, különültetnek, fizetnek, itt aztán minden lesz. Úgyhogy ennek mindjárt utána járunk.
6: Nem fog megszólalni, hiába néztek.
4: Hol vagy?
5: Jaj, nem, semmi.
4: Szép az új táska, mi lesz? Cipőtáska lesz? Mi lesz? Gumicsónak a nyaralóba, táska, cipő, mi intéződik éppen? Nem nyaralás, wellness hétvége, mi foglalódik éppen? Csináld csak, nem zavar, csak kérdezem. Dönts el
6: felé, hogy spiszli vagy-e. Dönts el felé.
4: Figyelj, csinálj már azt, hogy...
5: Egy szót nem szólok, én veled vagyok szívem.
6: Feri, ez a kérdésem.
4: Rohatáruló. Nem köpöd be azonnal, hogy mit látsz a monitorján. Törölközőket
5: nézni. De tudod, hogy sose árulnál.
4: Beírni törölközőt nézni.
6: Eszel a pitémből, aztán elárulsz. Eszed a pitémből.
5: Dold, hogy sose köpnélek be. De mindig veled vagyok kicsim.
4: Én csak azt látom, mint a tanár az iskolában, hogy ül az első sorban a diák, de üveges a tekintete, hogy megkérdezném, hogy hol van Ráskó kisasszony, merre jár itt a földrajzórán Ráskó kisasszony. Ja, de hogy törölközőket nézze. Hozhatok esetleg egy kellemes limonát?
6: Szeretném elmondani, hogy a figyelmhiányosoknak az érdekvédelmi szövetségével vettem fel a kapcsolatot, akik azt mondták, hogy ez a megalázó hozzáállás, ez egyáltalán nem emberi. Nem méltó ahhoz a műsorhoz, amit ugye hát
4: szólok, hogy egy verbális alapokra épülő vidám reggel műsort készítünk.
6: Azért, mert te nem vettél magadnak a bőrödödnek külön egy repülőjegyet, azért nekem még nem kell, hogy...
4: Jó, ne, semmi baj.
6: És az, minden, kikérdezheted, 20 kilós, nem kap semmit, soha többé felé.
4: Ha úgy adott, hogy egy levendulás prét tudnál nekem rendelni, csak hogy befújjam vele az ágynőmöt, akkor azt megköszönném.
6: Mit történt? A szeretetlen nem jó illata van?
4: Na, itt van. Bokor Péter, a késettegépen bódú szakmai vezetője. Hello Péter, jó reggel, ciao.
7: Jó reggelt, sziasztok. Hello,
6: Péter, hello, első Péter. Körben hagyj kérdezem meg, hogy a te barátaid azok rendes emberek, mert az enyémek nem annyira.
7: Nem tudom, megalázó szobára nem vágyom ideggel 8 óra 20-kor.
6: Ugye? Na tessék,
7: ez a... Légitársaságokkal dolgozom évek óta, úgyhogy gyakorlatom már van benne.
4: Na de most akkor lesz valódi áttörés, itt ezt nagyon felvezettük, hogy végre ugye a légiutasok jogai, mint a családok szétültetése, meg a késések, meg a törlések, meg a fizetések, javul valami, vagy csak megint belógat valamit az uniónból, aztán nem lesz semmi?
7: Áttörés nem hiszem, hogy lesz, én nem gondolom, hogy az áttörés lenne a jelenlegi jogokhoz képest, hiszen ha késsel törölnek, akkor most is vannak azért jogaid, amit a légitársaságok helyjel közel betartanak. Ez inkább egy ilyen ráncfelvarrás lesz, illetve az Európai Parlamentnek néhány gumikutyáját, gumicsontját sikerül befoglalni talán a jogszabályba. Ez az egyik a családok egymás mellé ültetése, a másik igen pedig ez a nagy kézipoggyász alapárba való foglalása, ami azért nem úgy lesz alapár, hogy nem lehet olcsóbb jegyet kapni, hanem igazából fogva a foglalás folyamán két árat fogsz valószínűleg látni, látod a nagy kézipoggyászos árat és a kis kézipoggyászos árat is végig. Ez a terv.
4: Tehát valójában akkor nem nagyon tudják őket megfogni még mindig. Kicsit azt csinálnak, amit akarnak.
7: Az az igazság, hogy ez egy nagyon régi jogszabály, amihez most így hozzányúlnak, és a légitársaságok gyakorlatilag szinte az összes jogot szerették volna elvenni az utasoktól. Ahhoz képest, ami a légitársaságok terve volt, ahhoz képest jól jártak az utasok. Egyébként sem rossz ez a változtatás, de lehetett volna azért sokkal jobb az utasoknak is.
4: Ez egy szétültetés, magyarázza meg nekem, hogy ez miért olcsóbb? Tehát ez csak egy lehúzás, hogy egyszerűen drágább, több pénzt kéne kell, ha együtt akarunk ülni? Direkt szórnak szét?
6: Persze, ezt már megbeszéltük azt a
4: témát. Ez olyan, mint egy hamasztás szétszórnak.
7: Egy csomó légitársaság szándékosan szétülteti az utasokat, tehát ez nem probléma. A Ryanair egyébként próbálkozik már egy ideje azzal, hogy a családok külön családi szakaszokat jelöl ki a repülőgépen, ahova szeretné ültetni a gyerekes családokat. Másrészt viszont pont ők azok, akik eddig pénzt kértek azért, hogy együtt ülhesse. Ugyan külön nem kérhetnek érte, de a gyerekjegyek azok annyival pont drágábbak voltak, mint amennyibe egy ülőhelyfoglalás kerül.
6: Jobban is
7: elkezdődik?
6: Jobban viselkednek az emberek, ha szétültetik őket?
7: Illetve... Ezt nem tudom, hogy mennyire viselkednek jobban, de gondolom láttál már te is ilyen tumultus repülőgépen indulás előtt, amikor az utasok húzakodnak egymásra, hogy ide ülnék, oda ülnék, mert egyébként 4000 forint lett volna az ülőhely, ezt nem fizettem volna ki, de igazából szeretnék átülni a feleségem, barátom mellé, vagy mellől, mert nem akarom, hogy együtt utazzak vele, és az én kezemet fogja végig.
6: Na, de ezen a ponton meg... már pánikrohamon van, úgyhogy nem szoktam figyelni a többi utast.
5: Ott örülsz, ha van valaki mellette. De azt mondd meg nekem, hogy ugye van a megvehető utasülés. Az összes többi, amit nem vettek meg, odaszórják szét azokat, akik nem hajlandóak ezért fizetni. Amikor egy foglalás alatt én veszek 4 jegyet, akkor ott például miért nincs az, hogy a szabad helyek, amelyek egymás mellett vannak, ott azt automatikusan megkapod. Az direkt azért van, hogy szívassanak bennünket, hogy legközelebb vegyek helyet magamnak?
7: Hát persze, hogyha egymás mellett lennének a jegyeid, akkor nem fizetnél értük jó eséllyel. Talán még emlékeztek rá, amikor ez az egész papados rendszer elindult Európában, akkor még ülőhelyválasztás nélkül tolakodtunk fel a Ryanair és a Wizz Air gépekre. Ezt az Unió megszüntette, mert szerintük ez balesetveszélyes volt, de akkor az volt a gyors repülőgép lejutás módja, hogy mint a távolsági buszon álltunk egymás mellett és mentünk fel a gépre. Valahogy pénzt kell szerezni a légitársasoknak, a papados légitársaságok bevételeinek nagyobb részét adja most már a kiegészítő szolgáltatás, mint az alapjegy.
4: Világos. Hogy mindenfajta plusz dolgot az megveszel,
7: igen.
4: Külön.
7: Aha. Igen.
6: Engem az érdekel, hogy az emberek külön vannak ültetve, tegyük fel, hogy mindenki máshol ül a családjától távol, akkor amikor jönnek ezek, tudod, megkérdezik, hogy mit iszol, vennél-e valamit a gépe, meg ilyesmi, akkor több-e az eladás, hogyha a másik nem látja. Tudod, megszűnik a társas nyomás, hogy költesz a repülőn.
5: Tehát, hogy, lazában értem, veszem magyarót.
6: Igen, tehát hogyha van egy smucik férjed, és akkor ő tudod, csúnyán néz rád, ha magyarót veszel, akkor ugye nyilván akkor ott nem veszel magyarót. Viszont ha ő egy hárosorra arrébb ül, és nem látja, hogy kiveszi meg a magyarót, akkor mi
5: még
6: van?
5: A parfümös doboz is kinyílik.
6: Lehet.
7: Mi arról legyen, akkor...
4: Igen.
7: És tikában esetleg még vásárolsz egy kis üdítőt, amit nem lát a férjed feleséged, és még azt is meg tudod inni. Igen, ez lehetséges, de most már ugye applikációból is tudsz vásárolni ezeknél a légitársaságoknál, úgyhogy csak azt látod, hogy jön a sztjuárdesz a kezedben, nyomja a becsomagolt cuccot, és meg is kaptad, ennyi volt.
6: Mit mondasz, nagyon kedvelek itt engem, úgyhogy kaptam egy ajándékcsomagot? Vagy...
7: Ó, hát csak benne van valami, nem tudom, megnézed a katalógusban, mi a legolcsóbb dolog, amit vásárolhattál.
4: Ugye, a visszatérítésekből javul valami, vagy abban van azért valami, hogy gyorsabban térítsenek vissza, többet térítsenek vissza, több ideig szállásoljanak el, biztosítsanak szállást, ja, ezen a téren lesz javulás szerinted?
7: Kártérítésekkel elvileg javulni fog a helyzet, mert a légitársaságnak lesz adva a határidő, hogy meddig kell mindenképpen visszaadni a pénzeket. Hozzáteszem, hogy ezt eddig sem nagyon tartották be, félek ezek után sem nagyon fogják, mert a jogszabály nem határoz meg semmilyen következményt arra az esetre, hogyha nem tartják be a szabályokat. Jelenleg, és ez egy komoly visszalépése lesz szerintem a jogszabálynak, hogy abban az esetben, hogyha törlik a járatodat, akkor az addig, amíg a légitársaság el tud téged fuvarozni, addig kötelesek téged elszállásolni és etetni, itatni, észszerű körülmények között. Az új szabály ezt az ellátási kötelezettséget 3 napra korlátozna, ami azért elég kellemetlen lehet egy komolyabb kiesés esetén, mint például amikor 2010-ben kitört az izlandi vulkán, talán emlékeztek
4: rá. Megbénult a légi közlekedés, igen.
7: 1,7-re leállt Európa egész légi közlekedése, ha ott most 4 nap után közlik vett, hogy oké, majd valamikor elviszünk, amikor el tudunk vinni, de innentől te fizeted a szállásodat bárhol, úgyhogy ugye senki nem tud sehova menni, tehát a szállásadók annyi pénzt kérnek ezért, amennyit akarnak gyakorlatilag, az nagyon hátrányos lehet az utasok felé.
4: Azt értem, hogy miért nincs szabályozva, hogy még 30 napon belül nekik a kompenzációt ki kell fizetni. Tehát, hogy miért nincs időbeli korlát, tehát azért egy ilyen jogszabályt meghozni nem olyan bonyolult, hogy bármi történt, neked 30 napod van kivizsgálni, kifizetni, csókolom, lefolytatni az egészet. Miért van az, hogy annyi idejük van, amennyit akarnak? Hát ez hogy van ez?
7: A szabály szerint 30 napjuk van, hogy ezt kivizsgálják.
4: A szabály szerint igen.
7: A probléma viszont az, hogy ennek a szabálynak nincsen olyan visszatartó ereje, hogy ez a légitársaságokat különösebben motiválná arra, hogy ezt a szabályt betartsák. Ez a szabály ez nem tartalmaz semmilyen negatív következményt a légitársasoknak arra, hogy ha nem tartják be ezt, az utasnak semmivel sem jobb, hogyha csak fél év múlva kapja meg a kártalanítását, a kártérítését, mert nem kap érte plusz pénzt, kamatot, semmit, akkor fizet a légitársaság. Maximum esetleg a helyi fogyasztóvédelem megbírságolja a légitársaságot, ami pár ezer eurós nagyságrend. Egy légitársaság nem hiszem, hogy annyira zokon vesz pár ezer eurót azért cserébe, hogy esetleg húzhatja az időt az utasoknak.
4: Fél az uniós szabályozás ettől, vagy tőlük, vagy a légitársaságoktól, vagy nagyon sokat fizetnek, hogy miért bánnak velük ennyire kesztyűskézzel, hogy tulajdonképpen az elmondottak alapján azt csinálnak az utasokkal, amit akarnak.
7: Ez azért nincs egészen így szerencsére, mert azért azt ne feledjük, hogy Európában van ilyen szabályozás, és a légitársaságokat ilyen-olyan formában, de azért a kordában próbálják tartani, de máshol azért nem jellemző, hogy van ilyen, például USA-ban sincs ilyen szabály, Ázsiában sem nagyon, úgyhogy azért ez ebből a szempontból jó, hogy az európai utasoknak azért vannak jogaik, és az európai légitársaságok pont azért vannak kikelve ez ellen a szabályozás ellen, mert ez az ő állítások szerint komoly versenyhátrányt jelent nekik az arab és az amerikai légitársaságokkal szemben, hogy az utasoknak kártalanítást kell fizetni, ellátást kell adniuk, át kell foglalni, akár más légitársaságok járataira is át kell foglalni. Azért ez légitársasági szinten szerintem nem annyira jelentős pénz, de az összességében véve valóban észrevehető mennyiségű pénz lehet.
4: Akkor még jó a helyzetük, mondhatjuk, Európával vagy Ázsiával összehasonlítva. Ez fura.
7: Igen, igen, hozzájuk képes nekünk azért jó, azt gondolom. De nyilván lehetne a szabályozás jobb és hatékonyabb. Hát majd talán, ha életbe lép az új szabály, akkor majd elkezdenek gondolkodni a még újabb szabályokon, és akkor az már talán egy, nem csak egy ilyen ráncfelvarrás lesz, mint a mostani szabályozás változás, hanem egy érdemi változás is lesz az utasok.
4: Mondjuk, te utasjogi szakértőként azért gondolom, ha késik a vizer, vagy azért te dörzsöd a kezed, tudod az összes kiskaput, nem? Hát felcsillan a szemed. Fél óra késés, nagyon jó! Csörögni fog a kassza, meglátják a nevedet, előre utalnak.
7: Persze, persze, meglátják a nevemet, és leszednek inkább a nyílra.
4: Mondják, hogy köszönjük szépen, köszönjük szépen.
7: De ha hiszitek, ha nem nekem, én még nem utaztam olyan gépen, ami ennyit késett volna, vagy törölték volna, úgyhogy én még soha nem kaptam ilyen pénzt se a vízzeltől, se a
5: rendeltől. Persze, mert meglátják rá,
3: sorba is, gyerekek, gyerünk, itt a Péter van!
4: A gatyákat lepereli. Igen.
7: Ha gondoljátok, akkor átküldöm be legközelebb, hogy mikor és hova utazom, és akkor jöhettek velem, és akkor nem fogtok ti sem késni.
4: Jó, összerakunk téged meg a Julit egy gépre, és megnézzük, hogy a sötét vagy a jó győz. Juli ereje, energetikája, vagy a te energetikája győz. Péter, nagyon köszönjük, beszéltünk, tetszett a cikk, amit olvastunk. Köszönjük szépen, vigyázz magadra, jó munkát!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Sopronfest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harsunkóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
2: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újra festették az orrfői graffitit egy másik orrfűivel. Asztaliten is sikerek születtek, ünnepi hangversenyt szerveznek Mohácson. Az elmúlt 15 évben számtalan graffiti került fel az orrfűi közelben lévő főút mellett álló sziklára, ahol eddig leginkább születésnapi köszöntések vagy egyszerű üzenetek voltak láthatók. A hét elején valaki viszont a Fishingon Orrfű Fesztivál miatt pingált fel egy minőségi rajzot, amelyre spanyolul írta fel, hogy Pescaen Orrfű. Erre aztán rákerült egy gyengébb alkotás, az Orrfű Or Die felirat. Az interneten csak tundikőként szereplő szikláról nem sok információt talált a Pécs Aktuál. Azt tudjuk, hogy az első graffiti 2012-ben jelentek meg a kövön. A héten két rajz a Fishingon Orrfűhöz kapcsolódott, a fesztivál teltházzal ma zárul le. Fellép ma a Karszonkóma, Bujdosók vártat és a Csókolom. 12 ország részvételével rendezték meg nemrég a Reménységek nyílt Európa játéka elnevezésű asztali tenisz utánpótlás versenyt Veszprémben. A mohácsi TIE 1888 asztali teniszezői szokásokhoz híven jól szerepeltek a kiíráson. A királynék városában U13-as egyes versenyszámban például Halmai Csongor a harmadik helyen végzett. Ünnepi orgona hangversenyt rendeznek július 5-én Mohácson a Selyem gyár udvarán. A koncert a Mohács 500 pályázat keretén belül kerül megrendezésre. A belépés díjtalan, ha esne az eső, akkor a Selyem gyár díszterme lesz majd a helyszín. Pierre Palace reneszánsz tánc gyűjtése megidézi majd a reneszánsz királyok udvari hangulatát olasz, magyar és német dalnokokkal. Tűzsonglőrökkel is találkozhatunk idén a Zsolnai Fényfesztiválon, hiszen csütörtöktől majd vasárnapig, tehát július 2-től minden nap láthatunk tőlük előadást.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Gázvezető rekonstrukciós munkák zajlanak Pécsett a Péter utcában, a Has Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között dolgoznak most a szakemberek. A munkával érintett szakaszon teljes az útzár, a környező utcákban pedig megváltozott a forgalmi rend. Jó utat kívánok! Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás az egész országban, Baranya sem kivétel. Nálunk délután 36-38 fok lesz majd, mérsékelt délnyugati szél kíséretében egy-két gomoly felhővel. Vasárnap 37, hétfő 38, ezt követően pedig akár 39 fok is lehet nálunk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
5: Meglepő feliratot küldtek nekünk a hallgatók, kérve, hogy foglalkozzunk vele. Egy ceglédi kisbolt hűtőjén fotózták a következőt. Kíváncsiak, hogy mit szóltok hozzá. Az volt lefotózva, hol, nem is tudom, itt van-e a matrica, hogy hol volt. Ez nem mutatja a matricát. Várjál, itt van, lehet a másik cikkben megtaláljuk. Ugye itt van, hűtési díjat számolnak föl gyerekek az üdítőitalokra, de hol van a matrica? Itt van. A hűtőben található termékek, várjál, téged becsuklak, hűtőben található termékekre hűtési díjat számítunk fel. 250 ml 20 forint, fél liter plusz 20 forint, 1 liter 30 forint, és a másfél literes üccsire plusz 50 forintos hűtési díjat számítanak fel. Mi az, hogy hűtési díj? Hát nyilván mindenkitten az nagy háborgás van az internet népek között, kommentelők kiakadtak ugye a Ferrari-on, és élénk reakciókat váltott ki mindenkiből, hogy hűtési díjat. Tehát, hogyha a polcról leveszed a kólát, az 380, ha te a hűtőből veszed, az 400 forintért adja. Mennyiségtől függően akár plusz 50 vagy 100 forintot is rászámol még.
6: Nagyon helyes.
5: Helyesnek
6: nagyon
5: tartod?
6: Helyes, tökéletes, tökéletes választás. Egyrészt a munkaerőt fizetett ki belőle, aki ugye bepakolja a hűtőbe az üdítőitalokat és a vizeket, másrészt pedig a hűtőszekrény áram felhasználását finanszírozod a plusz 20 forintokból. Kiváló, ne menjetek nekik, próbál védeni.
5: 250 ml ugye 20 forint, 1 liter 30, a másfél liter is meg 50 forint plusz költséget kell fizetni. Akkor tehát olcsóbb a meleg kóla, mint a hideg kóla, ugye? Tehát ha leveszed a polcot, azt olcsóbban
7: hát
5: megkapod.
7: Hát pénzbe kerül az energia, amivel lehűtöd az üdítőt, akkor innentől kezdve tulajdonképpen a nyári szezonban, sőt a téli szezonban is mindenért pénzt lehetne kérni. Tehát a légkondicionált üzlethelyiségért, akár a vízpáráért, amit az arcomba fújnak, hogyha kiülök a teraszra, egy csomó dolgot fel lehetne számolni.
5: Ja, hogy plusz szolgáltatás, amiért neked felszámolnak.
7: Amit azt gondolod, hogy természetes, mert hogy te ezt a boltot vagy éttermet választottad, na, akkor ezután kérjünk mondjuk, hogyha ugye a gymeket állandóan légkondicionálják, a plázákat is. Akkor innentől kezdve, ha bemegyek vásárolni, akkor legyen minden 10%-kal drágább.
5: De ez opcionálisan, bocsánat, csak arra van, amit hűteni kell, és nem hűtőbe is? Tehát amit ő alapból hűt, arra nem számol föl. Tehát nekem arra a tejre, a túrórudira, tehát amit muszáj hűteni, azt
6: arra
5: nem kell.
6: Számolja
5: de amit opcionálisan hűt...
6: Ez a gyerekek, ez a kényelmi díj, ezt így hívják, kényelmi díj. Ugye fizettünk például a parkolókba is kényelmi díjat, azért vagy például autópálya matricánál, most már idén nem kell, de még tavaly kellett, hogyha te nem akarsz bemenni a benzinkútra, ott tötyörögni, hanem applikáción veszed meg, az egy úgynevezett kényelmi díj. Itt is ugyanerről van szó, hogy alapból ugye a fagyasztott pizzát azt hűtenie kell, mert egyébként megromlik. De a kólát neki nem kell hűtenie, ez egy extra szolgáltatás.
5: De miért nem építi bele az árba? Ezt miért írja ki?
6: Mert akkor nem fogod megvenni, mert akkor drága lesz nála a kóla.
5: De mitől lenne drága?
6: Hát de, mert a másik volt a 380, itt meg 400.
5: De hogy feltűnne neked az, hogy leveszel egy kólát, és egyébként van egy polcról egy kólát?
6: Ja, neked nem. De egy csomó embernek meg igen.
5: Plusz 20 forint mondjuk egy kólánál.
6: Igen, amit
5: mert
6: néznek.
5: Humánusabbnak érzem, hogy beleépítem az árba, és azt mondom, hogy mit tudom, én a 250 ml-es félites üdvég, plusz 20 forintot rárakok. De akkor a bolti, tehát a polcos kóla is, mit a 20 forint a drágább. Ez kicsit ilyen szarágásnak tűnik ez a... Hú, én berakom neked a hűtőbe, fizessél plusz 20 forintot. Nem? Építs bele a rezsibe, építs bele az árakba, ne, te ott fizetsz egy csomó minden mást is,
6: értem. De az bele van építve a légkondicionálás, amit a Juli mondott, hogy edzőterembe mész, ott ugye azért nem fizetsz érte külön, mert ez nyilván egy légkondicionált épület. Abban az esetben, hogyha az edzőterem egyik fele légkondicionált lenne, a másik fele nem, és ugyanazok a gépek lennének benne, akkor ott is lehetne azt mondani, hogy a bérlet akkor egy ezereset drágább a légkondicionált helyen. De az egy alapszolgáltatás. Ez olyan, mint amikor elmész szállodába, kifizeted az éjszakáira, nem tudom, 30 ezer, 20 ezer, 40 ezer forintot, de ha te például a reggelit a szobádba akarod fölkérni, akkor
5: azért plusz
6: fizetsz. Azért plusz. Na, hát ez, gyerekek, ez ugyanaz. Plusz meló van vele, és plusz áramfelvétel van.
7: Jó, de te kérsz például plusz pénzt azért, hogy jégkockát teszel az üdítőbe?
6: Nem kérsz érte. Tehát most, oké, ők így gondolják, mi meg másképp gondoljunk ezt a izét. Egyébként jogszabály nem tiltja a történetet, tehát ezt nyugodtan.
5: Nem, hát ugye szabad áras. Igen. Tehát ő valójában úgy árazza, hogy akarja. Igen, igen, nincs jogszabályi tiltás. Tehát ő rárekhat valamilyen szinten 20-50 forintot. Nem tűnik túlságosan soknak, csak inkább ilyen kicsit ilyen furálá érzékeled ezt, nem? Hogy most behűti nekem az ügycsit, és akkor ezért elkér egy csomó plusz pénzt.
7: De miért egyébként az nem vagy fennakadva különösebben, hogyha Horvátországba elmész és szállást foglalsz, akkor tudod, hogy az, hogy ha naponta használod a légkondicionálást, akkor azért plusz pénzt kell fizetned. Ezen senki se akad ki. Akkor meg miért?
5: Életemben nem voltam még ilyen szállodában, hogyha plusz légkondit használsz, az pluszba kifizetik.
6: Dehogy nem.
5: Olyan szállodában voltam, vagy benne volt a légkondi, vagy nem volt. Ez a van légkondi, de ha használsz a fizeted, ez...
6: Elmondanám neked, hogy Görögországban szinte általános a napi légkondicionálási díj ráfizetése. Abban az esetben, ha becsörgeted a napi, nem tudom, ilyen 1000 forintnak megfelelő összeget, akkor így odaadják a távirányítót, kapcsolod be.
5: És használd a klímát.
6: És használd a klímát. Tehát külön ki kell fizetni, mert az egy energiafelhasználás.
7: Itt írja az egyik hallgató, hogy van egy pékség, ahol a szeletelés, a kenyér szeletelés plusz 50 forintba kerül.
5: Te tudod, hogy felvágja neked a kenyeret, azért elkérjük.
6: Bedobja a gépbe.
5: Tőlem?
7: Aha, igen.
5: Jó, ezt egy adom egyébként, tehát egy kicsit mindenki ravaszkodik, mindenki ügyes, mert neki ott van a szeletelő. Én szoktam néha pékségbe szeletelni, de nem kérnek pénzt. De ott mit az áramot a gépből elkérjük?
6: Hát, valószínűleg igen. Meg a plusz munkát fizetett ki. Mondjuk ugye az az érdekes ebben, hogy ettől például a pék árusnak nem lesz több a fizetése.
5: Semmi. Egy mozdulat igen. Az egész, igen. Balatoni étterem fél liter csapvíz, a kancsóban két poárral 550.
6: No.
5: Látod? Tehát, hogy azért ezt még lehet följebb tolni. Igen.
6: Ott is ki kell hozni, érted? Van egy vízdíj, azt ki kell fizetni. Na de minden megmagyarázni.
5: Ő azért akarja, hogy fizessél, hogy ne így áll ingyen nála. Nem? Tehát, hogy...
7: Na de azt gondolom, hogy az alap, hogyha fogyasztok mondjuk ételt, akkor a víz, az, a csapvíz, akkor az ingyen legyen.
5: Nem? Szerintem, ha beülsz egy étterembe, vegyél már meg egy üveg ásványvizet, nem? Szóval, hogy én szerintem, na az viszont a vevő részéről a szarrágás. Tehát beülök egy étterembe, kifizetek egy 15 000 számlát, de kérek egy pohár vizet, akkor kér egy ásványvizet, menteset, és akkor idd meg azt hidegen, nem? Tehát ez a, eszünk négyen, és kér mindenki egy pohár vizet, nettó szarrágás. Ezzel erre nem tud senki meggyőzni, hogy ez nem az. Mert én csapvizet akarok, ki nem, te szarrágó vagy. Nem akarod meg. És ez tényleg így van, ezzel nem győztök meg. Más, ha valaki rosszul van, bemegy egy étterembe, nem akar ott tenni, kér egy pohár vizet, emberségből adsz neki. Oké, rosszul, igen. De az a beülünk négyen, megkajálunk, és kérünk egy pohár vizet, mert az ingyen van, ez annyira szinte szarrágó, hogy csinálod?
7: Hát akkor számoljunk fel.
5: Sokszor csinálod? Sokszor csinálod? Nem? Mennyi? Most hárman bejött? Nem? Mondjátok, ha nem így gondoljátok. Szerintem az a nettó szarrágás. Más, ha egy gyógyszert akarsz bevenni, vagy rosszul leszel, vagy meleged van, adsz neki, mert normális vagy. De étteremben ingyen vizet kérni, az ilyen... na.
7: Számoljunk fel díjat, kicsit akkor ilyen. A WC használati díjért is.
5: De azt sokan csinálják, az a WC használati díjat, mondjuk étteremben nyilván nem, de egyébként a benzinkutakon plusz fizetsz, ha bemész a benzinkúton a WC-re. 100 forint, 200
6: na,
5: forint.
6: Na, azon nem vagyunk fölháborodva? Tehát, hogy olyan, mert akkor furcsán mérünk, hogy ott is egy plusz dolog ér, egyébként, mert az étteremben egyébként, ha fogyasztasz, akkor nem kell a budiért fizetni.
5: Én egy kicsit a WC-t jobban megértem. Ő arra plusz ember kell, ő az karbantartja, arra felvesz
6: hát
5: valakit.
6: Itt is, pakolni a kólát a hűtőbe, hogy te hideg üdítőt így áll. Van neki egy költsége. Én azért próbálok gyerekek a másik oldalt picit képviselni, mert olyan furcsán mérünk ebben, hogy a 100 forintos, hogy most már nem is 100
5: forint. Az oké, csak a boltban alapvető szolgáltatás veszel igénybe, hogy veszel valamit, egy terméket, ezért van a bolt. A benzinkúton tankolok, kiszom valamit és megyek tovább. A WC használat az effektíve azért önmagában egy plusz dolog, de az nem olyan, mint a boltban a vásárlás. Mert a boltban a vásárlás nem plusz dolog.
6: Ha beülsz a kedvenc éttermedbe, és holnaptól azt mondják, hogy kedves Balázs, nagyon örülünk, a benzinkúton is tankoltál, ott hagytál 50 ezer forintot, mert vettél még csoki chipset, mogyorót, még 300-at fizetsz ki a budira, itt is most megvacsoráztál, de ha ki akarsz menni pisilni, az 300.
5: Na, ez nekem megint más, mert a tankolásnál ott hagyok persze 50 ezer, teletankolok egy benzin, de ha én elköltök egy étteremben 40-50 ezer forintot, de még lesz, ne azzal, ezt azért étteremek nem csinálják, hogy én fizessek azért, mert elmentem WC-re, miközben ott hagyok egy 4 fős társaságra egy vacsorát, na az megint a nettó szarrágás.
8: Jó, de tehát, figyelj, tessék? Plázákba ugyanez van. Plázába
6: is fizetsz a WC-ért, pedig bementél, költöttél a boltokba, elintéztél dolgokat, elmentél egy moziba, és még
8: fizetsz érte.
5: Nem tartom azt se valahogy irány, nem zavar, nem tartom
8: irány. De itt meg akkor miért? A fia hűtőt karban kell tartani, az elromlik, újat kell venni idővel, helyet foglal, ott ő nem tud más tartani, más árut.
5: Nem tartom soknak a 20-50-et, hogy... azt inkább azt mondom, hogy építse be az árba.
6: Ausztriában ez teljesen normális, évek óta így van, a Billában például.
5: Sok helyen
6: tovább,
5: külföldön
6: ez már régen így van, legalábbis Hollandiában.
5: Hollandiában,
6: biztos.
5: Igen, én láttam ezt Hollandiában, igen. Így van Hollandiában, sok boltban van.
7: Van olyan áruházlánc, ahol például a hús darálásai. Is fizetni kell. Tehát megveszed a húst, de azt mondod, te darált húst szeretnél, azért, hogy ledarálják neked, azért fizetsz.
8: Ugye ezek szolgáltatások, ezen lehet elgondolkodni, hogy ez jó-e vagy nem, úgy hívják, hogy rezervációs ár. Azt jelenti, hogy mennyi az a maximum pénz, amit te megadsz egy terméknél. Ugye meleg van, nyár van, megadod a maximumot egy hideg üdítőért, és akkor ők azt meg is kérik annak az árát.
7: Hát valószínűleg ez olyat, ezt azt teheti meg, akinek a környéken nincsen versenytársa.
9: És akkor egy rövid szünet,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újraindul a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között. Elindították a nyarat Mohácson. Júliustól nyári nyitvatartás a könyvtárban. Újraindul a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között, jelentette be Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Augusztus 1-től 2 óránként ismét járnak a vonatok a Pécsi Intercity járatokhoz kapcsolódó menetrenddel. A közösségi közlekedést szívükön viselő helyi lokálpatrióták ugyanakkor nem annyira örülnek ennek a fejleménynek. A helyiek szerint a döntés örömteli lenne, ha nem jelentene visszalépést a szolgáltatás színvonalában, ugyanis a korábban megszüntetett vasúti vonal helyett közlekedő 2 korszerű klímás autóbusz helyett újra BZ motorvonatok közlekednek majd. Jelen formájában elhamaszkodottnak ítélik ezért a személyszállítás visszaállítását, írták közösségi oldalokon. Megfelelő járművel más lenne a helyzet. Sváb nyárindítóra várták a mohácsiakat a Deák téren, a Kossuth Teátrum előtti térségen. Sokféle kínálat volt, és hát egészen éjszakába nyúlt ez a nyárindító program. A gyerekeket kézműves foglalkozással várták a Dia Művek csapattagjai, mozgalmas, intenzívebb időtöltésre is volt lehetőség a népi játékokkal, ügyességi feladatokkal. Elkezdődött a nyári szünet, éppen ezért most már a Mohácsi Városi Könyvtár és Művelődési Ház is bevezeti július 1-től a nyári nyitvatartását. Ez többek között azt jelenti, hogy a hétfői napon zárva lesznek majd. Kedden, illetve szombaton 9-től várják az olvasni vágyókat, kedden 5-ig, szombaton délig, szerdán, csütörtökön és pénteken pedig 8-tól 4-ig lesznek nyitva. Tűzsonglőrökkel is találkozhatunk idén a Zsolnai Fényfesztiválon, hiszen csütörtöktől majd vasárnapig, tehát július 2-től minden nap láthatunk tőlük előadást. A 6-os úton hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek. A helyszínen útszűkületre kell számítani. A 6-os főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot. A Pécs irányába vezető oldalon a kapaszkodó sávot lezárták. Jó utat kívánok ma is a Rádió 1-gyel. Életbe lépett a 3. fokú hőségriasztás, az egész országban Baranya sem kivétel. Nálunk délután 36-38 fok lesz majd, mérsékelt délnyugati szél kíséretében, 1-2 gomoly felhővel. Vasárnap 37, hétfő 38, ezt követően pedig akár 39 fok is lehet nálunk. Csapadék hétfőig egészen biztosan nem érkezik vételkörzetünkbe. Extrém erős az UV-sugárzás, pár perc alatt leéghetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
1: Nem tudom, mennyi napunk van még, talán 50, ugye, vagy 40. 45 valahogy így állunk, már nincs olyan sok. Sajnos az már a nyár második fele jócskán, ugye augusztus 8. Ez most kicsit ilyen privátabb lesz abból a szempontból, hogy azt a 63 000 embert érinti, aki jön majd a szigetre, ugye augusztus 8-án. Az Oti bulira.
2: Kicsit sem, mert egyébként fejre fog állni a város közlekedését.
1: Meglehetősen. Kicsit felforgatjuk a közlekedést, lezáratjuk a hidakat és a rakpartokat. Igen, itt közben kapom az adatokat, hogy nagyjából ez hogy néz ki. Ugye 150 ember dolgozik majd azon, aki szkenneli jegyeket, emellett ugyanennyi biztonsági őr lesz, 300 ember segíti majd a 65 000 emberre bejutását. Ingyenes buszjáratok, járatsűrítések és BKK hajók indulnak el nagy tömegben a sziget felé. Kicsit bulizgattuk ott a haverokkal. Most érted? Hát megcsináljuk ezt a dolgot. Úgyhogy lezárják az alsó rakpartot, és mindjárt felhívjuk a vitézit csak, hogy mesél nekünk, hogy ilyenkor egyébként hogy számolják ki a kapacitást? Az egyes villamosnál, a hévnél, mekkora járatsűrítéssel jár ez, honnan indulnak pontosan ingyenes buszok, azt hiszem talán a Nyugatitól, de ezt majd ő még elmondja. Tehát ez a buli egyébként, ez most ott tart, hogy ez komoly infrastruktúrával egy kicsit megdolgozzuk a BKK-t, a hévet, az egyes villamost, a hajóközlekedést, hogy oda megérkezzen 65 000 ember. És akkor kapom az adatokat, hogy nagyjából egy óra alatt az egyes villamos vagy a hív az mennyi ember tud elvinni. De egészen érdekes számítások vannak itt egyébként, hogy hogy kell kiszámolni, hogy 60-65 000 ember, az mondjuk ha csak egyes villamossal és hívvel jön, az óránként hány ezer ember, és 16 órával előtte kell, hogy elinduljon az egyes villamos, hogy oda vigyen. Oda vigyen, hogy 65 000 ember. ez egy jó kérdés. Ugye szabad parkolókat kell biztosítani, leálló helyeket, azt hiszem talán ez az Ocean parkoló lesz. Tehát, hogy van egy csomó minden, amiben akkor mi ugye nem is az, hogy bele se gondoltunk, de hogy valójában mi is most tanuljuk ezt az egészet, hogy mondjuk egy helyen egyszerre 65 000 ember, az hogy néz ki? Egy olyan nehéz infrastruktúrá, mint a sziget, ugye? Mert mondjuk, ha ez a Puskás, 86 bejárattal, 86 megközelítőnek. De ugye ide úgy kell elvinned embereket, hogy egy hídon tudnak bejutni, ez a K-híd. Illetve meg lesz nyitva majd még egy híd az Árpád hídnál, ahogy ott a Dog Bistro vagy a Dog szórakozóra mentél be. Ott is be lehet majd menni. Nyilván az egy nagyobb séta, ha valaki vállalja, akkor még kényelmesebben be tud jutni. De hogy ez a komplett város infrastruktúráját megmozgatja.
2: Ha az Osanba szorult egy kis üzleti érzék, akkor most fizetősé teszi a parkolót.
1: Az Osa, igen, az Osa jó arc, akkor arra napra.
2: Valaki, és ott a parkoló ciklót.
1: Igen. Na, mindjárt megkérdezzük a Dávidot, aki már itt van velünk. Hello, Dávid, jó reggel. Ciao.
3: Jó reggel, sziasztok.
4: Jó reggel, miniszter úr.
1: Jó reggel, miniszter úr. Köszönjük szépen, hogy a sűrű teendőit közepette erre van időt, hogy egy kicsit itt segíts nekünk ebben kibogozni.
3: Még elég korán van.
1: Még korán van. Sűrű napok ezek mostanában, nem?
3: Abszolút, de nagyon élvezem, mert rengeteg dolgot meg tudunk oldani.
2: Félelmetes nekem, kicsit olyan érzésem van, mintha mindenhol ott lennél.
1: Igen, többen vagytok, Dávid? Igen, tényleg egyszer innen, egyszer onnan, egyszer külföld, belföld, döbbenetes
2: van, a dolog. Van már egy alter ego, amit néha bedobsz?
3: Nincs még sok híra, példáját nem követem, de...
1: De kemény.
3: Tanulok.
1: Keménybe vagytok. Na, mesélj nekünk egy kicsit, mit kell tudni? Ilyenkor milyen infrastruktúrát néztek? Hogy zajlik a számítás? A járatsűrítés, buszjárat, villamos, hév, H5 hév, hogyan sűrítitek? Milyen számolások zajlanak ilyenkor? Például egy ekkora rendezvénynél.
3: Nem akarnám, hogy túlzottan elbíz magad, de a fő referencia pont Rihanna egyébként. Mert...
1: Egy kicsit hátradőltem, mosolygok. Ezért ez jól esik az egómnak.
2: Hogy mondod, Rihanna?
3: Igen, mert ugye akkor volt a szigeten utoljára ilyen típusú terhelés. Ugye egy normál szigetnapon, amikor tart a fesztivál, akkor a rend az nagyjából, hogy körülbelül, ha a magyarok számára nagyon ismert és szeretett sztár is van, akkor is maximum a látogatók fele az, aki aznapra látogat ki, és jellemzően magyar. A látogatóknak fele, inkább még több is általában, kínálvó külföldi látogatója a szigetnek, aki ebből eredően nem közlekedik aznap, hanem csak a Sziget Fesztivál hetét megelőzően, vagy azt követően, amikor a sátrával érkezik, vagy elhagyja a szigetet. Tehát magyarul sokkal kisebb a terhelés. A Rihanna volt utoljára akkor a érdeklődést kiváltó koncert a szigeten, a budapestiek körében is, hogy ilyen méretű terhelést kapott a sziget, mint amit most fog. Tehát éppen ezért nézzük, hogy akkor mi működött és mi nem működött. Én ezzel már fővárosi képviselőként is foglalkoztam, meg most is nyilván a MÁV révén erre ránéztünk. Valóban a Puskás egy jó referencia, nagyjából olyan, mint hogyha egy teltházas Puskás meccs lenne, kettes metró nélkül, és egy olyan stadion nélkül, ami erre van kitalálva. Tehát ez egy elég nagy kihívás lesz a város közlekedési rendszerének, és magának a szigetnek is, ugye valójában azért a legszűkebb keresztmetszet, az maga a K-híd, aminek a felújítása egyébként most el fog indulni, ezen sokat dolgoztunk, de csak a Sziget Fesztivál után tud már elindulni, hiszen ha le lenne zárva, akkor még nagyobb baj lenne. És a K-híd a jelen állapotában ugye nem tud egyszerre nagy tömeget fogadni, tehát ott ugye azért vannak azok az ilyen szűkítő elemek, amiket mindkét oldalon mindig kiraknak a rendőrök a fesztivál idején, mert nem mehet rá egy adott mennyiségnél több ember egyszerre a K-hídra, tehát mikor le is száll nagyon sok ember a hévről, nagyon sokan egyszerre akarnak hazamenni, akkor nyilván ott kialakul egy torlódás, tehát itt éppen azért lesznek külön buszjáratai is a BKK-nak a nyugati pályaudvartól, azért lesz hajó, ami nyilván nem old meg minden, de egy kis extra kapacitást ad, és ezért próbálja majd bátorítani a Sziget a látogatók egy részét legalább, hogy ne a K-hídon, hanem az egyel délebre, a Szentlélek térhez közelebb eső H-hídon hagyják el a Szigetet, hogy ezt a szűk keresztmetszetet amennyire lehet enyhíteni lehessen, és persze a hév pedig egész éjjel sűrített menetrenddel fog járni. Azért azt kell látni, hogy ez egy órában, ha minden jól megy, akkor is 10-12 ezer embert jelent. Tehát ezt ahhoz, hogy 63 ezer ember oda megérkezzen, úgyhogy nem alszik kint senki, ahhoz, ha minden szuperül menne, akkor is 5-6 órára van szükség, és nyilván óhatatlanul elő fog állni olyan helyzet, hogy ez nem egyenletesen jelenik meg. Tehát itt biztosan az jár jól, aki minél előbb kimegy, és egy kicsit el van a Hajógyári-szigeten, azért jó idő lesz, nyár lesz, ennél rosszabb dolgok is történhetnek, tehát szerintem érdemes kimenni, piknikezni, kimenni előbb annak, aki tud. És hazafelé lesz nyilván, mint minden meccs után, vagy minden nagy koncert után, általában még kijutni az egyszerűbb, mert ott az jobban szétoszlik, de a vége után hazafelé van mindig a legnagyobb nehézség, ez minden foci meccs szervezésénél, vagy nagy olimpiai egyéb esemény szervezésénél, és mindig a hazafelé menet a nehéz. Éppen ezért van az, hogy lesznek különböző after bulik is ott, amennyire tudom, hogy aki esetleg úgy dönt, hogy nem egyből az első hévvel akar a koncert vége után hazamenni, már pedig az nem fog sikerülni az emberek nagy részének, hogyha még marad egy pár órát utána a szigeten, akkor is legyen program. Ezt csak így lehet megoldani.
5: A 9000 vagy 10000 az nagyjából, amit az óránként az egyes villamos vagy a hév tud elvinni, mondjuk a Batthyányitól az Árpád hídig? Tehát így számol ilyenkor, vagy így számoltok, hogy nagyjából ez hát a 9000 per óra?
3: Hát itt három bejárati pont van a Szigetre, egyik a K-híd, amit ahogy mondtam, ott van egy jelentős kapacitáskorlát, hogy mennyi embert lehet átengedni, hogy ilyen nagyjából ilyen két sorba tudnak az emberek menni, annál több nem fér be. Van a H-híd, amin át lehet menni busszal is, ezt fogja is használni a BKK, meg gyalog is, egyel délebre, és van a hajós bejárat a túloldalon, de hát ott meg ugye a hajók kapacitása az elég szűkös. Ez határozza meg valójában, nem a hév önmagában, hanem hogy a Szigetnek a három bejáratán mennyi ember tud egy.
5: Igen, mondjuk ez a hajójárat, ez aranyos a BKK-tól, 300-an fölférnek a kis hajóra, ott azért párszor fordul a hajó, de az is egyfajta segítség, hogy ott
3: négy
5: is pár ezer ember.
3: Azt hiszem, hogy azért
5: négy hajó.
6: Én hónapokkal ezelőtt bedobtam, hogy egy ponton hidat azért csak össze kéne ácsolni.
2: Igen.
5: Egyébként azért nem egy rossz megoldás, hogy valahol a Sziget és a pesti oldal között egy hidat. Igaz, hogy a hajóforgalmat zárni kellene.
6: Na, menjenek a másik oldalon. Hát
3: a kis oldalon lehetne új hidat építeni, ugye ott a K-híd felújítása tervben is van. Ugye a probléma az, ez sok gondolkodás volt egyébként már a korábbi években, hogy amíg a K-híd épül, mit lehet csinálni, hogy mindenhol természetvédelmi területek vannak, és ott eléggé bele kéne nyírni a növényzetbe ahhoz, hogy ott bármilyen híd meg tudjon olyan helyen érkezni, ahol ma nincs. És végül ezért lett ez elvetve, és ezért a K-híd felújítása kezdődik el rögtön a Sziget Fesztivál után, és azt fogja most a Budapest közút és a főváros rendbe rakni, úgyhogy még jó pár évig használható legyen, és egyébként pont ezek a típusú korlátozások, hogy egyszerre hány ember mehet rá, ezek megszűnjenek, de ezt az idei nyáron már nem lehetett megcsinálni, mert nem volt rá idő onnantól, hogy ezt a pénzt kiharcoltuk még évelején.
2: Amikor láttátok, hogy mennyi egy ment el 60 ezer hónapokkal ezelőtt, ez már kiderült, akkor volt egy ilyen...
5: Igen, ajajajajajaj, ezt rajtunk fogják leverni.
2: De volt egy ilyen halksóhajó, cseszt.
3: Ugye volt ez a, emlékeztek rá, hogy volt egy elég nagy közéleti vita arról, hogy a Szigetnek hogyan és miként segít a főváros, meg hogy mentjük meg, hogy legyen idén is Sziget. Ugye ennek én is részese voltam, és próbáltuk kialakulni a feltételeket, ott ugye ebben minden közéleti szereplő megszólalt, nagy viták voltak, és már akkor lehetett tudni, hogy ahhoz, hogy a gerendaiék meg tudják menteni a Szigetet, és azután, hogy a külföldi tulajdonos kiszállt, ezt meg tudják oldani, egyszerűen kell olyan programokat csinálni, ami a magyar fiatalokat jobban érdekli, és kimennek szívesebben. Mert a külföldi érdeklődés azért az nagyjából fix, és az nem tartotta el egyedül, és akkor már lehetett tudni, hogy valamilyen olyan programot szeretnének, ami nagyobb számban megszorítja a magyar fiatalokat, viszont ők mivel itt laknak Budapesten vagy környékén, vagy akár vidékről is inkább egy Intercity-vel feljönnek, ezért nyilvánvalóan nem fognak kint sátrazni egész héten. Tehát ez, hogy lesznek ilyen nagy terhelésű napok, erre az első perctől készültünk, még szerintem talán azelőtt is, hogy tudtuk, hogy ki fog fellépni. Tehát ez tudnivaló volt. És hát összességében is volt egy nagy menetünk annak érdekében, hogy a magyarok nagyobb számban tudjanak kimenni a szigetre. Ez volt az egyik legnehezebb vitáspont. És ugye, hogyha valakinek van országbérlete, Pestvármegye bérlete, vagy budapesti bérlete és diák, tehát ugye akár egyetemista, akár középiskolás, akkor egy nagyon kedvezményes félárú szigetbérletet tud venni. Ez a MÁV applikációból és a BKK applikációból is elérhető. Tehát azért, hogyha valaki magyar fiatalként kimenne a szigetre, azért most az idei évben sokkal jobb esélyekkel indul ennek neki, mint bármikor korábban. Ez volt az ára annak, hogy a sziget kedvezményt kapjon a fővárostól az újrainduláshoz.
5: Csak ez azt jelenti, hogy a kifelé jövő embereket is napi sűrűségű egyes villamos és hév viszi, tehát hogy szinte folyamatosan, abszolút. Mert ott akkor fel kell szippantani, amíg 30 ezer benn marad az afterpartin, de mondjuk 20-30 ezer úgy dönt, hogy szépen kikocog, akkor őket is sűrített járatokkal kell hajnalba hazavinni, vagy elvinni.
3: Ez így van, így van. Tehát a hajnali időszakban is a hév is 5 percenként fog járni, a villamos is sűrűn fog járni szinte munkanapi sűrűséggel, így készül a MÁV is és a BKK is. És egyébként készült most a puskásos nagy meccsekről egy elég érdekes analízis, és azt látjuk, hogy például a megosztott rollerek és addigra már a Bubi is újra működni fog, Bubik és hasonlók azok ilyenkor azért nagyon tudnak még segíteni a csúcsot ki egyengetni. Még a sziget normál napjain is az látszik, hogy rengeteg rollert raknak le és vesznek föl a Sziget Fesztivál bejáratánál, és az alsó rakparton jönnek be. Ez nyilván, mint a rollerezés, általában bír a maga biztonsági kockázataival, de abba tud segíteni, hogy még valamennyi extra kapacitást adjon. Tehát még az is meg fog jelenni, hogy sokan mikromobilitással közlekednek ilyenkor.
5: Úgy, ilyenkor a Lime vagy valamelyik nagy szolgáltató kialakított egy parkolóhelyet, mert ugye csak ott tudod lerakni, ahol ő erre engedélyt ad a térképén.
3: Igen, igen, igen. Ők is, meg a bérautósok is szoktak ilyet csinálni. Azt nyilván azt feltételezi, hogy valaki alkoholmentesen csinálja végig az estét, de még a bérautós cégek is szoktak ilyenkor extra állomásokat csinálni.
6: A Bubit lehet egy sör után vezetni? Vagy kettő? A bringás szolgáltatást?
3: Hát ugye úgy változottak lesz az előző kormányzat idején, hogy minimális alkoholos befolyásoltság alatt kerékpározni lehet, igen.
6: 3300 bringát ígértek, az meg lesz addigra, hogy az a kezdet, azt nem tudom, tudod-e ezeket a számokat?
3: A főváros nevében én már nem mernék nyilatkozni, hiszen nem dolgozom ott egy jó ideje, de a Bubinak elvileg már most is kész kéne lennie, látom, hogy még vannak nehézségeik, szerintem azért nyára ennek össze kéne állnia. Elvileg május vége volt a korábbi szerződéses határidő, az letelt. Azt, hogy most ez pontosan hogy áll és mikor lesz kész, ezt a békeket tudja megmondani.
2: Ilyenkor van B meg C terv, ilyen vészforgatókönyv, tehát nehogy Isten, van egy áramszünet. Nem megy a hév, leáll az egyes villamos, szóval hogy ilyenkor fel vagytok készülve mindenre?
3: Hát, hogy mondjam, ezt azért nem állítanám, mert nyilván itt azért nehéz kiválasztani, vagy kiváltani ezeket a kapacitásokat, és azért mégiscsak akármennyire is fontos koncertről van szó, vagy fontos zenei eseményről, azért, hogy mondjam, nem kritikus infrastruktúra ez feltétlenül, tehát ha ilyen van, ne legyen, remélem nem lesz, akkor valószínűleg csúszni fog a dolog, mert nem fognak tudni ki, ugye nem lehet ezt pótolni, ezt a kapacitást, amire itt szükség van buszokkal. Nyilván most, ha tényleg valami történik a Szentendrei hévvel, akár csak egy normál szigetnapon, nyilván ugyanúgy küld pótlóbuszokat a MÁV vagy a BKK, mint amúgy, de hát nyilván egy ilyen terhelés mellett azért ez biztos nem tud elég lenni. Ezért is érdemes tényleg, ez nem csak azért mondom, mint amikor mondják, hogy indulj el időbe az iskolába, mert akkor biztos odaérsz, hanem tényleg egy ilyen eseménnyel érdemes rátszámolni azt a pár órát, hogy az ember előbb kimegy, visz magával, nem tudom, néhány doboz sört vagy valamit, és akkor megissza a barátaival, el van, kim van előbb, nem a legnagyobb tumultusba ér ki, és hozafelé is rászámolni egy kicsi időt, mégiscsak nyár van, és hogy mondjam, bulizni. Megy ki valaki a szigetre, hogy egy ilyen rendezvényre megy, és nem utolsó pillanatban takra odaérni, mert ott azért az már tud nehéz lenni.
5: Abba baj lesz,
6: igen. Köszönöm, hogy a koncertet javítottad zenei eseményre.
5: Hívjuk inkább így. A koncert erős tűzett. Dávid, nagyon köszi, jó munkát nekem, meg egyetlen időt szántál ránk itt nagyon a sűrű teendő közepette. Köszönjük szépen, jó munkát, ciao, Vitézi Dávidnak, köszönjük szépen. Írom, aki történelmi gyerekek, az első miniszter nálunk.
6: Nem.
5: Már ki volt? Volt valaki klasszban talán, nem?
6: Nem, az már itt volt a földművelés ügyből kifolyólag
5: valaki
6: beszéltünk.
5: Valaki volt már?
6: Igen,
5: nálunk?
6: Már nem emlékszem pontosan, de talán a Nagy Istvánnal
5: már lehet, beszéltünk. Igen,
6: a második, de igen. Az biztos, hogy ebben az új érában az első. És igen. Akkor még két kreditünk van.
5: Bocs, az egyiket el kellett lőni az Oti bulira. Ne arra húgyatok.
6: Vannak fontos
5: dolgok. Vannak fontos
6: események. Meg rohadt jó ötletek jöttek, tehát az egyes.
5: Igen.
6: A Velencei tó összes csónakját és vízibicikliét át tudjuk így hozni, mert sajnos nekünk az most nem
5: tökéletes,
6: kell.
5: Tökéletes, az is plusz 500 ember.
6: Plusz 500 ember, akik áthajóznak. Lehetne hívni egy ilyen nagyparittyás valami sztoritól, az igazán bátrakat átlőhetné.
5: A Pesti oldalról.
6: Lenne egy ilyen rohadt nagy fölfújt matrac, érted, a sziget partján, és akkor oda játszúzliznánk embereket. Remek ötletek van.
5: Teljesen
2: hogy hány önkéntes révész fogja majd üzembe helyezni magát.
5: Jó, és átevezni a Dunán folyamatosan.
2: Az, lesznek ilyen megvilágosodnak.
5: Feketén, tudod, feketén. Igen. Jönnek majd a vízitaxisok, hozzák az embereket.
2: Nem az lesz, hogy cigi, de motorcsónak.
5: Pont ezért van egyébként kettőkor kapunyitás. Tehát oké, hogy rászánod a délután, meg meleg van, de hogy kettőkor nyílik a kapu, és akkor azért így van időd mondjuk este 5-6-ig bejutni. Tűzhomáltozás, persze. Meg hát egy csomó minden ott már él. Tehát, hogy oké, hogy maga a sziget az, mit tudom, 3 nappal később indul, de ott már a kiszolgáló egységek, az óriáskerék, egy csomó minden már ugye működőképes lesz tulajdonképpen augusztus 8-ára. Tehát, hogy bejössz kettőkor, akkor nem egy üres nagy színpaddal találkozol, hanem ott már nem rendezvényhelyszínek vannak, de nyilván mondjuk kiszolgáló egységek, helyszínek, éttermek, italok, bárok, azok már abszolút működnek. Jó, tehát a fogyasztás az rendben van.
2: Azt mondd meg nekem, hogy hány nap előtte menjünk ki elásni a készleteket.
5: ez fakultatív. Csak vigyázz, hogy ne építsenek rá. Ne építsenek rá valamit. Na jó van, gyerekek, hát ez lesz akkor augusztus 8-án. 2 órakor nyitjuk a kapukat, ahogy mondtam, tehát érdemes tényleg egy kicsit előbb jönni. Ha valaki ilyen 7-8-kor érkezik meg, az 9-10-es bejutással számoljon. Tehát ez
2: vicces. Figyelj, ez nagyon jó, mert jön majd egy ilyen szupersztár így koncertezni, és akkor azt fogják mondani, hogy Rihanna és DJ Otis.
5: Hát a Rihanna hasonlat azért fáj csak, mert itt írja, hogy emlékeztek, fél óra után lement a színpadról, és unott arcú hazament. Emlékeztek? Mindenki őt várta, iszonyat szarbuli volt, végigunta az egészet, 3-4 órát volt a színpadon, előtt 3 dalt, és lement a színpadról. Igen. És így köszönjük. Állt 60 ezer ember, hogy mi a fuck. És soha többet nem jött vissza. És borzasztóan unta azt a 3 dalt is. És nagyon szarul szólt.
2: Viszont olyat verkelt. Ez volt, érdemes volt.
5: Ez volt az óriási Rihanna koncert, az megvan? Emlékeztek? Óriási balhé volt belőle. Mint nyomott 50 perc, egy órá. Unta nagyon, letett a mikrofont, azt mondta, hogy köszönjük elég. Kelet-európai kis turné, tehát ő ezzel nem nagyon foglalkozott. Megérkezett magahelikopterrel, 50 percet lenyomott.
2: Hello, Bukarest!
5: bemondta, és utána levonult a színpadról. Ez volt, igen.
0: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Az új kollégái már várják.
8: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
9: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk, ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
10: Megújult a Termálszpá Siklós. Az országban is ritkaságnak számító spraypark, családbarát játszótér, korszerű digitális beléptető rendszer és számos kényelmi fejlesztés várja a látogatókat a siklósi várlábánál. Több mint fürdő, mediterrán oázis. A projekt az Európai Unió támogatásával és a magyar állam társfinanszírozásával valósult meg. A TOPLUS 6.1.3.21 BA1 helyi és térségi turizmus fejlesztés című felhívás keretében a Termálszpá Siklós szolgáltatás fejlesztése megnevezésű projekt részeként.
11: Stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
12: Svájci precizitás minden egyes csészében.
10: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
12: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
10: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
12: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
7: Az új kollégái már várják.
8: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
9: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk, ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu/karrier oldalon.
1: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
13: This is the World is Mine Radio Show.
1: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió az 50.

Itt a rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy szuper hétvégét kívánok mindenkinek. Györke Attila a stúdióban, ez a mi slágerlistánk, az elmúlt hét játszási listája. Ezeket a dalokat szeretjük nagyon a jelenben. Rögtön az elején mutatom is a sereghajtókat. 50. volt ugye az I Don't Wanna Wait David Guettától és a One Republic-tól, 49. helyen játszottam Dua Lipától a Training Season-t, 48. állok Eva Max és a Car Keys. Topic, Fast Boy, Forget You, 47. God, Do It Again, Ray Daltontól a 46.

Come Tonight, a 43. Ezek után érkezett a 42. helyen, a Die With A Smile Lady Gaga-tól és Bruno Mars-tól, valamint a Riptide a 41. helyen Cigálától és Jack Summit-tól. A folytatásban a Dracula, a Tame Impala-tól, ők egy 5 tagból álló ausztrál együttes, főleg pszichedelikus zenét játszanak, illetve annak alműfajait, pszichedelikus rock, pop. Ez a daluk jó sok remixet élt meg az elmúlt időszakban, egy speciale Jenny Boys Noise remix. A Dracula nem egy klasszikus vámpír történet, egy olyan emberről szól, aki jobban érzi magát a sötétben, mint a nappali fényben. Hát tulajdonképpen a Dracula egy metafora ebben a dalban. Valaki, aki elbújik a világ elől, éjszaka él igazán, és nehezen nyílik meg másoknak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Kygo, Eva Max, Whatever a 37. helyen játszottam. Disturb, Sound of Silence, Serial feldolgozásában a 36. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. A 35. helyen hallhattuk Purple Disco Machine-től, Asdis-től a Beat of Your Heart című dalt, 34. volt Alex Warrenter az Ordinary, 33. Teddy Streams és a Loose Control. Ezután érkezett Rehab-től, Inától a Rock My Body a 32. helyen. 31. a folytatásban egy szakítós szám Kamrad-től, a Hug Yourself. Maga Kamrad azt mondta egyszer, hogy ez egy tipikusan olyan szakítós dal, ami nem akar szakítós dal lenni, mert hogy nem szívfájdalomról szól, hanem arról az érzésről, amikor egy kapcsolat végén rájövünk, hogy igazából a másik fél veszíthet többet, és nem mi. Kamrad, Hug Yourself,

0: itt a Rádió Egyen. A Top 50 szól, csak igazi mai sláger megy. 31. volt Kamrádtól a Hug Yourself, 30. Joe Corey és a Be Alright. Ezután jött a 29. helyen Kygo-tól, a OneRepublic-tól a Chasing Paradise, 28. Selena Gomez-től a Single Soon. 27. lett Matt Sassari, Hugel, Sonic és az It Feels So Good.
1: Rádió egy Top 50. A 26.
0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Ez a dal 9 hónapig élt titokban, mert hogy Jennifer Lopez 2025 nyarán már előadta a koncerten, de ez a stúdióverzió csak 9 hónappal később jelent meg. Hónapokon keresztül a rajongói csak a TikTokra felvett rossz hangminőségű felvételekből ismerhették, és ez azért egy komoly várakozást épített a dal köré. A Rádió egy Top 50-ben a 26. helyre lépett elő Jennifer Lopezzel és David Guettával a Save Me Tonight.

visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 24.

0: Clapton és David Guettától a Save Me Tonight a 26. helyen szólt. 25. Lárótól a Larry. Ezután érkezett Cyriltől a Stumbling In. A Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Teddy Swims és a The Door indítja majd a 23. helyről.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regál

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Zenés éjszakai fürdő Harkányban, egy igazán különleges estén, július 4-én a Lepke-medence környékén, zene, ritmus és felejthetetlen hangulat vár. Jön a Zenés éjszakai fürdő, Afrohouse és Afrobeat partival, Nyúvik, Hamvai, DJ Duli és Bara. Részletek a Harkány fürdő honlapján. Idén 30 éves a Puchner birtok. Egész napos családi programkavalkáddal várják a látogatókat a Bikali élménybirtokon július 4-én. Az ünnep fénypontjaként Pintér Tibor és a Nemzeti Lovasszínház nagyszabású lovassója lesz látható. Részletek, info, élménybirtok.hu. A Csodaszarvas Rock Opera Moravec Levente rendezésében Orfűn a lovaspályán július 4-én. A Rock Opera a honfoglalás előtti időkbe kalózolja a nézőket. Igazi látványos családi lovas musicallel, mely történelmünk kezdeti, eddig csak reggelt időszakában játszódik Arany János Buda halála című műve nyomdokán. Jegyek kaphatók a moravecprodukció.hu oldalon. A Pécsi Cinema Cityben már megtekinthető a Toy Story 5. része, a vibráló szerelem vígjáték, a szürke zóna, a Super Mario Galaxis, a film, Mumbo Jumbo hatalmas kalandja, Michael Jackson életrajzi filmje, a Birka Krimi, az életem legjobb száma, a Backrooms hátsó szobák, az univerzum védelmezői, az Ördög Prádát visel 2. része, de látható a leleplezés napja, a Mandalori és Grogu, a varázslatos titokfa, a zongora hangoló thriller, vagy éppen a legújabb horrorra akadva rész. Részletek info cinemacity.hu. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján.
1: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
3: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy.
1: Reklámot hallottál.
0: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi ma is láger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi ma is láger megy. Rádió 1 Top 50 a 23.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Ez a Top 50, szép hétvégét mindenkinek, Györke Attila vagyok, már a legszebb helyezések érkeznek. 22. ezen a héten Ray és a Where is my husband, a dal, amit már korábban megírt, ezt nem rég árulta el, és nagyon várta az albumot, a dal, amin végre megjelenhet. Azt mondta az énekesnő, egy olyan időszakában íródott, amikor még főként dalszerzőként dolgozott másoknak, esetleg más zenészek felkérésére énekelt a dalaikban, kereste a saját hangját, és emiatt lehet különlegesebb a zene a rajongók számára. Itt a Rádió 1-en a Top 50-ben ezen a héten a 22.

0: Rádió egy top 50. A 16.
1: A Stay a Little Longer. Érkezik ezzel a dallal egy ex-rádiós kolléga Joe Corey, akinek 4 évig volt saját klubműsora Anglia országos rádióállomásának Kiss FM-en. 2018-ban indult a show, minden szombaton este 9-től a legütősebb klubdalokat játszotta a Kiss Nights-ban. 2022. februárjában volt az utolsó adása, és azt mondta, ez a 4 év is nagyon-nagyon sokat segített neki abban, hogy elismert lemezlovas lehessen Angliában. Joe Corey ezt a dalt a Galantis-szal készítette, Stay a Little Longer, a héten már a 16.
2: Hi, I'm Joe Corey, and you're listening to Radio 1.

Ezt követte az imént Ed Sheerantől a Camera Serial remixében. Taylor Swift-tel folytatom, aki a zeneit maga írja, viszont pop előadók között is ritkaság, hogy van olyan albuma, amelyen csak olyan dalok találhatóak, amelyekben egyáltalán nincs sztárszerző. Ez a 2010-es Speak Now című korong teljes egészében egyedül írta, akkor 20 éves volt Taylor Swift. Ez a zenéje, az Open Light is saját dal, viszont vannak társproducerei, nem más, mint Max Martin és Shellback, sláger királyok, akiktől a legnagyobb mainstream slágerek jöttek az elmúlt időszakban. Ez is nagyot fut, 12. az Open Light.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show.

0: helyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 50, csak igazi mai sláger megy. Most Szemfeltől, aki egyike volt azoknak, akikkel berobbant a nyár május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Szuper jó DJ, de vérbeli üzletember is, és marketingben is otthon van. Marketinget tanult az egyetemen, úgyhogy neki nincs szüksége menedzserre. Megold mindent önmaga. Szemfelt, akitől ez a dal a 8.
1: Hey, what's up?

Itt a Rádió Egyen, a Top 50-ben közeledünk a dobogóhoz. BB Rexa és a New Religion most. Az énekesnő tini korában trombitált, ezt lehet róla tudni. Ő tehát az a popstar, akiről elmondható, hogy hangszeren, sőt fúvós hangszeren játszott iskolai zenekarban. Hasonlóság köztem és BB Rexa között, hogy én is trombitáltam tini koromban, különbség, hogy én csak papír zsebkendőbe. Ez van, BB Rexa New Religion, ezen a héten a negyedik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Svájci precizitás minden egyes csészében.
7: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
6: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
7: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
6: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
8: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
9: Az új kollégái már várják.
10: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
11: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
0: Reklámot hallottál.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1.
1: 2026. június 27-e van, szombat déli 12 óra.
2: Hírtér Mohács, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Szendi Hajnitól.
1: Szép napot kívánok! Ünnepi orgona hangversenyt tartanak Mohácson, július 5-én a Sejem gyár udvarán. A koncert a Mohács 500 pályázat keretében kerül megrendezésre, a belépés pedig díjtalan. Ha esetleg esne az eső, akkor is megtartják az eső helyszín, a Sejem gyár díszterme lesz. Pierre Falas reneszánsz táncgyűjtése idézi majd meg a reneszánsz királyok udvari hangulatát. Olasz, magyar és német dalnokok részvételével, ahová már távolról beszűrődnek az Oszmán-török birodalom muzsikájának hangjai. A gyűjtés lenyűgöző hangulatot ad majd a korszakból, pláne orgonán, amely élethűen eleveníti meg úgy a harsogó harci trombitákat, mint a reneszánsz lakoma után a függöny mögül kiszűrődő utolsó józan muzsikus kötelességtudó regáljátékát. Ezekkel az 500 éves zenékkel, melyek közül számosak olyan nemzetek dallamai, akik itt harcoltak velünk Mohácson, megelevenedik a török elleni csata előestéjén. César Franck epikus alkotása, a hősi darab, a hős témája, amely először mélyen szólal meg, a birkózó küzdelemben újra és újra alul marad, de végül a zenei szövet tetejére kerül. César Franck hősi darabja az ember egyik legszebb arcát mutatja. A minden körülmények között önazonos és már csak azért is diadalmas hőst. Szent Ferencet, Albert Schweitzert vagy a Mohácsnál felsorakozó Molnár legényt, aki a hazáját választja az élete előtt. Mozart, Nagy F-moll fantáziája, annak a kitüntetett háborús hősnek, Ernest Gidon von Laudon marsalnak állít emléket, aki Hunyadihoz hasonlóan Nándorfehérváron is viaskodott a törökkel. Beethoven sorszimfóniájának nyitánya pedig a műsorban a nézők elé idézi majd, hogy a korabeli híreket halván a véreink biztosan beszélgettek a rossz sorsról, a világ végéről és arról, hogy a megoszokott életük befejeződött és soha többet nem lesz már ilyen vagy olyan. Volt, aki rettegett, de a világ végéről azért sokan beszélgethettek. Nos, Vörös Martival élve, él nemzete hazám, ez lesz maga a diadal, és ez fog megelevenedni az ünnepi orgona hangversenyen a Sejemgyár udvarán, a Mohács 500 pályázat keretén belül július 5-én. Minden évben augusztus közepén kerül sor a 4 napon át tartó Nemzetközi Néptánc Fesztivál megrendezésére Mohácson. A népszerű eseményen, annak nevéhez híven, a környékbeli néptánc csoportok mellett rendszeresen több külföldi népcsoport képviselői is részt vesznek. A fesztivál közönsége az eddigi években megcsodálhatta. Többek között a magyar, délszláv, bolgár, makedon, román, török, olasz, francia, indonéz, indiai, lengyel, mexikói vagy portugál népek hagyományos kultúráját. Az esemény gyakori vendégei a határon túlról érkezett magyar néptánc csoportok is. Az első 3 napon a fesztivál együttesei hosszabb önálló műsorral mutatkoznak be, majd a 4. napon a város főutcáján és főterén látványos menettáncos felvonulást tartanak, amelyet az esemény fő látványosságnak számító gála műsor zár majd. Mohácsi szabadtéri színpad lesz majd a helyszín, tehát a 29. Mohácsi Nemzetközi Néptánc Fesztivál augusztus 16-án lesz majd. Hát ez is egy tipikusan olyan rendezvény, amely tehát jövőre megérkezik a jubileumi állomásához. Célegyenesben a parkolóház építése Mohácson. Szeptember elején fog felgurulni az első személyautó a rámpán, hogy elfoglaljon egy kijelölt állást az újonnan létrehozott korszerű parkolóházban. A belváros közlekedésének rendjében ezzel új időszámítás kezdődik, írja a mohács.hu. Befejező szakaszához érkezett a buszpályaudvarnál a kenyérgyár parkolóház kialakítása, amely tavaly augusztusban vette kezdetét. A Mohács 500-hoz köthető fejlesztésnek köszönhetően a Széchenyi tér és a Városháza felújításának, átépítésének időszakában tehermentesebbé válik a belváros, a centrumba érkező gépjárművek kényelmes, ingyenes parkolási lehetőséget találnak majd az új létesítményben. További pozitívum, jegyzi meg a mohács.hu, hogy az épület bekamerázott szintjein nagyobb biztonságban tudhatja majd mindenki az autóját, amíg az ügyeit intézi vagy vásárol, ebédel a közelben. és nyilván nem a tűző napon kell a felforrósodott kocsiba aztán majd visszaszállni. A Széchenyi téren árnyékban naptól védve várakozó járművel lehet majd természetesen tovább haladni. Addig azonban nyilván még van néhány feladat, többek között villanyszerelés és gépészeti tennivalók. Aki arra jár, az látja, hogy a Rákóczi utca felüli homlokzatot kisméretű klinkertéglákkal burkolják, e fölé díszített lemezburkolatot rögzítenek, hogy a komplexum még vonzóbb, különlegesebb arcát mutassa a városnak. A már említett Rákóczi utcában gőzerővel folyik a burkolat felújítása, és az utca e szakaszának kiszélesítése nyomán a plusz sáv kialakítása. Az érintett részen a közműépítési feladatok már korábban befejeződtek. Az épületben külső és belső burkolások vannak még hátra, festenek majd többek között, és az új burkolati jeleket is felfestik hamarosan a parkolóház előtti aszfalt szőnyegen. Ahol csak lehetett, a tervezők a kivitelezőkkel egyetemben energiatakarékos megoldásokat igyekeztek alkalmazni. Ennek jegyében átszellőző épület létesül, melyben napelemeket rögzítenek. A közel 90 gépjármű befogadására alkalmas, akadálymentesített, állami forrásokból megvalósuló komplexumban elektromos töltőállomások, lift és vizes blokkot egyaránt szolgálják majd az ideérkezők kényelmét. Májusban a Bensheimi delegáció járt Magyarországon és Mohácson. A Bensheim-Mohács baráti kör több évtizedes hagyományait folytatva szervezték meg az utazást. Ennek során a résztvevők megtekinthették Budapest új és felújított műemlékeit, meglátogatták például a Magyar Zeneházát és a budavári palota Szent István terme erekéjét, a felújított kastélyt, a Venkeim kastélyt, Szarvas Makó Kalocsa és Mohács idegenforgalmi nevezetességeit. Az itteni baráti kör és a mohácsi német önkormányzat tagjai nagy szeretettel fogadták a testvérváros küldöttségét most is. A kialakult gyakorlatnak megfelelően az utazás megszervezésében és lebonyolításában a mostani nyári turnusban kiemelkedő szerepet vállalt Lehel György, a Mohács Bensheim baráti kör alapító tagja. A Mohács 500 évfordulóval kapcsolatos fejlesztésekről tájékoztatta az ideérkezőket, a város intézményeinek működését, fejlődését is bemutatta. A vendégek a Mohács Kölked református társ egyházközség Pándi Kálmán otthonában a döntően mohácsi vállalkozók támogatásával kialakított otthont is felkeresték. Ez volt a Hírtér Mohács, Szendi Hajnival holnap folytatjuk.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, ma is sláger megy. 93.8

0: jó egy csak igazi mai sláger megy. A Daily Mix zenei lista után a helyi programajánlatok jönnek, aztán nem sokára indul a Mohácsi Mozaik magazin műsor. A stúdióban már Molnár Kristóf, a 93,8-on Mohácsot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93,8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
4: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
5: Az új kollégái már várják.
6: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
7: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk, ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu/karrier oldalon.
2: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
8: Idén 30 éves a Puchner birtok. Egész napos családi programkavalkáddal várják a látogatókat a Bikali élménybirtokon július 4-én. Az ünnep fénypontjaként Pintér Tibor és a Nemzeti Lovasszínház nagyszabású lovassója lesz látható. Részletek, info, élménybirtok.hu. A Csodaszarvas Rock Opera Moravec Levente rendezésében Orfűn a lovaspályán július 4-én. A Rock Opera a honfoglalás előtti időkbe kalózolja a nézőket. Igazi látványos családi lovas műzikellel, mely történelmünk kezdeti eddig csak reggelt időszakában játszódik Arany János Buda halála című műve nyomdokán. Jegyek kaphatók a moravecprodukció.hu oldalon.
9: Zenés éjszakai fürdő Harkányban, egy igazán különleges estén, július 4-én a Lepke-medence környékén zene, ritmus és felejthetetlen hangulat vár. Jön a Zenés éjszakai fürdő, Afrohouse és Afrobeat partival, Newvig, Hamvai, DJ Duli és Bara. Részletek a Harkány fürdő honlapján.
10: Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a Bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján.
11: A Pécsi Cinema Cityben már megtekinthető a Toy Story 5. része, a vibráló szerelem vígjáték, a szürke zóna, a Super Mario Galaxis a film, Mumbo Jumbo hatalmas kalandja, Michael Jackson életrajzi filmje, a Birka Krimi az életem legjobb száma, a Backrooms hátsó szobák az univerzum védelmezői, az Ördög Prádát visel 2. része, de látható a leleplezés napja, a Mandalori és Grogu, a varázslatos titokfa, a zongora hangoló thriller, vagy éppen a legújabb horrorra akadva rész. Részletek info Cinema City.
2: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 93,8
1: Rádió 1.

0: hírek a megyéből, közéleti és kulturális események. És a kép összeáll. Ez a Mohácsi Mozaik a Rádió 1-en.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláker megy. Szép hétvégét ma 2026. Június 27-e szombat van, délután 4:01. A következőkben friss, fontos információkról, érdekes helyi témákról lesz szó. Ez már a Mohácsi Mozaik. A mikrofonnál Molnár Kristóf. Mai témáinkról röviden. Ha szereted a levendula illatát, a nyári hangulatot és a családbarát programokat, figyelj, ugyanis július 5-én Levendula Fesztivált tartanak majd Új Mohácson. Hozzuk a részleteket, Új Mohács polgármestere lesz a vendégem. Mohácson, ha nyár, akkor halászlé, dunai ízek és hamisíthatatlan fesztivál hangulat, rövidesen a Dunamenti Hal Fesztivált is megtartják. Július 17 és 19 közt, főszerepben a halételek, a hagyományok, a közösségi élmények, hozzuk is a részleteket, emellett pedig hasznos tanácsokat kapunk egy gyógyszerésztől. A nyári melegben a szemszárasság, illetve az alvászavarok is sajnos gyakoribbak. Mit tehetünk ezek ellen? Hozzuk a részleteket. Ennyit előjáróban, kezdődik a Mohácsi Mozaik.

0: Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ha szereted a levendula illatát, a nyári hangulatot és a családbarát programokat, akkor már most érdemes beírni a naptárba. Július 5-én újra levendula szüretet tartanak majd Újmohácson. A rendezvény évről évre egyre népszerűbb, hiszen nem csak a gyönyörű lila virágmező miatt érdemes ellátogatni, a közösségi élmény, a kikapcsolódás és a különféle programok miatt is, hogy honnan jött a levendula szüret ötlete, milyen érdekességeket érdemes tudni erről a különleges növényről, és milyen programokkal készül idén a szervezők. Egyáltalán miért lehet remek hétvégi kikapcsolódás az egész család számára? Arról Újmohács polgármesterét halljuk. Fábián Gyöngyivel beszélgetek erről.
1: Úgy indult ez a levendula szüret lehetősége, hogy 4 hektár levendulánk volt itt a Újmohácson, és azt a közmunkásokkal tartottuk karban, és nagyon-nagyon nehezen tudtuk értékesíteni. Sem az olajat, sem a virágot nem tudtuk eladni, és akkor jött az ötlet, hogy legalább a ráfordítás összege visszatérüljön, akkor csináljunk egy szed magad fesztivált, és akkor az első évben csak úgy hirdettük meg, hogy a levendula földön lehet jönni szed magad akcióban a levendulát, és van a részönkormányoknak egy egyesülete, a Vada Egyesület, és akkor mi felkaroltuk ezt a rendezvényt, és akkor igyekeztünk egy egésznapos programot ráhúzni erre a napra, hogy minél többen megismerjék így ezáltal a Mohács-szigetet is, és egyértelmű az, hogy egyre több embert megszólítsunk a levendula szigetre.
0: Például kerékpárprogramot is látok, tehát ha jól látom, igen, ezzel indul.
1: Igen, ugye akkor ebben az évben a 6. alkalommal rendezzük meg itt Újmohácson a levendula szüretet a Vada Egyesület segítségével, és a programok pedig reggel 9 órakor mondjuk egy gyógynövény lessel fog indulni a Dunaparton, egy kb. 4 kilométeres séta lesz, és akkor bemutatjuk, hogy milyen gyógynövényeket találhatunk itt Mohács-szigeten a Dunapartján, és mi mire használható. És akkor 9:30-kor indul Újmohács a Művelődési Házból egy 46 kilométeres kerékpártúra, Herceg-Szántóra, majd vissza Újmohácsra a levendula földre, és akkor a Művelődési háznál lesz a végállomás. 10 órától 16 óráig lehet a levendula szüretet végezni a levendula földön. Ott lehetőség lesz olajat, vizet, buzogányt vásárolni. Több helyen lesz fotópontok, meg ilyen piknikpontok kihelyezve. Több időt is el lehet tölteni a szület után. Akkor 10 órától itt a Művelődési Háznál kezdődik egy interaktív íjászat, ahol bemutató is lesz, és beöltözve lehet gyakorolni, és versenyezni is lesz lehetőség. Akkor ugyanúgy 10 órától kezdődik a szabadtéri ételek főzése, majd kóstolása. Addigra megérkeznek már a kézműves kirakodó, vásárosok is. Itt is igyekeztünk azt, hogy a helyi lakosok tudják megmutatni a portékájukat. Akkor 11 órától egy kézműves foglalkozás kezdődik. Egyértelmű, hogy a levendula körül forog majd a kézműveskedés, de például mondjuk koszorúkészítés levendulából, fürdőbomba készítés levendulaolajból, de azért lesz gyöngyfűzés is, nemezelés, akkor lehet majd hennát, csillámtetkót kérni, népi játékok lesznek, légbár, és interaktív játékasztalt is tudtunk vásárolni az idén a Vada Egyesülettel. Léghoki asztal, és várja az érdeklődőket. És 4 órakor pedig a levendula színpadon lesz a kulturális program. Itt a helyi civil szervezetek fognak fellépni, lesz zene, tánc, ének, és 5 órától pedig a sztár vendég lesz a Szandi, és 6 órától 10 óráig pedig a Kavalkád zenekar ad egy szabadtéri mulatozást, és akkor ezzel zárjuk a napot.
0: Mennyi levendulát lehet szedni? Van egy határ?
1: Nincsen határ. Van egy kis szatyorban, nagy szatyor tételünk, bármennyit lehet szedni bármelyik.
0: Ilyenkor teljesen kiürül a terep? Elviszik a levendulákat?
1: Nem ürül ki. Hát egy hektáron van a levendulánk, úgyhogy annyit nem szednek rá.
0: Később is lehet akkor menni, akár fotózkodni, meg hát későbbi programokról még legyen szó ott a környéken, mi várja az érdeklődőket?
1: Az Újmahácson a falunap az július 25-én lesz, Sárháton pedig augusztus 23-án tartjuk a falunapokat. Hétvégén Sárháton lesz egy búcsú retro diszkó, és akkor nyáron a szigetben más program nem lesz.
0: Kíváncsian várjuk a programokat. A legkiemeltebb tehát a Levendula szüret. Július 5-én Újmohácson fogják majd megtartani rengeteg programmal, ahogy felsoroltuk az előző percekben. Köszönjük a részleteket. Újmohács polgármesterét hallottuk. Fábián Gyöngyi volt a vendégem. Itt a Rádió 1-en.

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Mohácson, ha nyár, akkor halászlé, dunai ízek és hamisíthatatlan fesztivál hangulat. Július 17 és 19 között ismét megrendezik a Dunamenti Halfesztivált, ahol a finom halételek mellett a hagyományok, a közösségi élmények és a szórakoztató programok is főszerepet kapnak. Milyen különlegességekkel készülnek a főzőmesterek, miért olyan egyedi a mohácsi halászlé, milyen programok várják a látogatókat a hétvége során, erről beszélgetünk a következőkben. Vonalban a Dunamenti Halfesztivál főszervezője, Illés Rihárd.
3: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. Hát a Dunamenti Halfesztivál most már 8. alkalommal kerül megszervezésre Mohács városában. Ugye eredetileg azzal a céllal hoztuk létre ezt a kezdeményezést, hogy a mohácsi németeknek, a mohácsi német önkormányzatnak is legyen egy nagyszabású gasztrokulturális rendezvénye, és azt kell, hogy mondjam, hogy bevált ez az elképzelés, bevált ez az ötlet, ugyanis évről évre egyre népesebb, egyre többen látogatnak ide erre a rendezvényre, aminek nagyon-nagyon örülünk.
2: Mohács egyébként előtte is híres volt erről, tehát hal ételek készültek, ami talán kiemeli a települést?
3: Hát nyilván ugye itt a Duna közelségének okán Mohácson már évszázadok óta, vagy hát amióta emberek itt élnek gyakorlatilag a Duna partján, azóta fogyasztanak halakat, illetve készítenek halételeket. Ennek nagyon nagy hagyománya volt mindig is a városunkban. Ugye az értéktárban is szereplő mohácsi halászlé talán a legemblematikusabb halétele itt a mohácsiaknak, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon jó alapokkal indultunk, nagyon jó alapokra tudtunk építeni, és ezt a lehetőséget kihasználva tulajdonképpen hoztuk létre a rendezvényünket annak idején.
2: Háromnapos programról van szó, ez egy jó hosszú hétvége, pénteken indul és vasárnapig tart. Hogy képzeljük el, hol lesz a helyszín és nagyjából milyen programok lesznek?
3: Az idejében számos újdonsággal készülünk, ugye a 2026-ban emlékezünk a mohácsi csata 500. évfordulójára, és ennek vonatkozásában, ennek aprópóján egy picit mi is próbáltuk a rendezvényünket nagyobb volumenben megtartani, amivel erre az emlékévre próbálunk reflektálni, az a harmadik napunk tulajdonképpen, ugyanis ekkor egy nagyszabású sváb felvonulást szervezünk, egy 500 fős, terveink szerint egy 500 fős felvonulást, ahol is minden résztvevő eredeti, autentikus sváb népviseletben fog részt venni. Ugye a program aznap, vasárnapi napon egy szentmisével kezdődik a fogadalmi emléktemplomban 11 órakor, és ezt követően, a misét követően vonul át ez a népes felvonuló sereg a Selyemgyár kulturális negyedbe. Ugye ezt színesíteni fogják zenekarok, tánccsoportok, menettánc is előadás, vagy hát megtörténik gyakorlatilag itt a felvonulás keretében, úgyhogy mindenképpen ez egy színes programpontja, egy új programpontja lesz az idei évi Dunamenti Halfesztivál rendezvényünknek, és annyit már előzetesen el is tudok mondani, hogy az előzetes tervek ugye 500 főről szóltak, de most már kb. 700-an vagyunk, úgyhogy mindenképpen egy nagyon látványos mozzanata lesz ez a halfesztivál rendezvényünknek.
2: Minden évben kiemeljük, most is tegyük meg a halpontot.
3: Így van, ugye halfesztivál nincsen halételek nélkül. Két dolgot is szeretnék itt megemlíteni. Úgy az egyik az rögtön egy újdonság, ami az idei évben először és utoljára is talán kerül megtartásra, ugyanis a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmai Közügy Szervezet idehozta Mohácsra hozzánk az Országos Halfőző Bajnokságot. Szintén ugye a Mohács 500-ra reflektálva valamilyen szinten, hiszen az 50. alkalommal kerül idén megtartásra az Országos Halfőző Bajnokság, és ennek apropóján úgy gondolták, hogy akkor miért is ne Mohácson tartanák meg ezt a rendezvényt. Szóval én mindenkit ezúttal is bátran biztatok arra, hogy regisztráljon, hogyha meg szeretné magát mérettetni a főzőversenyen, ugyanis idén nem, zárójelben nem csak a Dunamenti Halfesztivál bajnoki címét lehet elnyerni, hanem az Országos Halfőző Bajnok címet is egyben el lehet nyerni. Három kategóriában lehet megmérettetni az idejében, az egyik a mohácsi, vagy hát nem is a mohácsi, hanem a dunamenti, dunai jellegű halételek, a másik a körös, tisza környéki halételek, ugye azok máshogy készülnek egy picikét, mint a dunai halételek, ezért az egy külön kategóriát képez, illetve a harmadik kategória az pedig az egyéb halétel, amiben minden más beletartozik, ugye a sült halaktól kezdve a harcsa, illetve a csukapörköltön át, bármi, ami csak a képzelet szabna ki határt, hogy mi lehet ez az egyéb halétel, úgyhogy ez egy soha vissza nem térő alkalom itt Mohácson, hogy az országos halfőző bajnoki címet is meg lehet nyerni. És akkor a másik halas programpontunk a sok közül, mert még van egyébként más is, amiről majd szeretnék beszélni, az a halpont. Ugye nem mindenki szeretne kitelepülni, halat főzni, vagy nincs esetleg az a társaság, akivel ki tudna jönni, de mindenképpen szeretne egy nagyon jó halételt kóstolni, elfogyasztani, az megteheti ezt a halponton, ugyanis ez már hosszú évek óta biztosított nálunk, ez a halpont, hogy bárki ide tud jönni, és tényleg meg tud kóstolni akár egy finom mohácsi halászlevet, akár egy harcsa pörköltet, vagy a sült halak közül egy keszeget, egy jó pisztrángot, egy jó süllőt, vagy akár egy sült pontypatkót. Tehát ez a halpontnak a kínálata, ez péntek, szombat, vasárnap is várja a kedves látogatókat, és azt gondolom, hogy az előző évek tapasztalatai alapján az ide látogató vendégek megelégedésére volt ez a halpont, és minden bizonnyal az idejében is így lesz. És akkor, hogyha már még a halas dolgoknál tartunk, akkor szeretné azt is bejelenteni, hogy egy Guinness rekord kísérlettel is fogunk készülni, pontosabban a Mahal szervezett közreműködésével egy Guinness rekord kísérlet kerül itt megrendezésre, méghozzá a egy helyen, egy időben sütött haltöpörtyű világrekordot szeretnék megdönteni, ugyanis 100 kg haltöpörtyű terveznek itt egyszerre kisütni, és hogyha ez megvalósult, akkor utána ezt az idegátgató közönség számára fogják majd fölajánlani, biztosítani, tehát egy ilyen haltöpörtyű kóstolási lehetőséget is fognak majd itt biztosítani. Továbbá kitelepül hozzánk az Agrár Marketing Centrum, Kapj rá nevezetű halfogyasztás népszerűsítő kampányával, ahol szintén lehet halételeket kóstolni, valamint a Nemzeti Művelődési Intézet gasztróbusza is itt lesz nálunk. Ez a két szervezet egyébként a Selyemgyár kulturális negyed udvarában lesz. Ők is készülnek számos érdekes előadással, halkóstolással is, illetve különféle játékokkal is a kisebbek részére. És akkor, ha még mindig a halaknál tartunk, bár már nem annyira a kóstolásnál, meg a fogyasztásnál, hanem csak a halak megcsodálásánál, ugyanis lesz nálunk egy óriás akvárium, egy közel 18 köbméteres nagy akvárium, egy kamion, tulajdonképpen egy kamion akvárium, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, ahol a Magyarországon élő édesvízi halak kerülnek bemutatásra, tehát ebben a nagy akváriumban fognak úszkálni pontyok, harcsák, süllők, akár még ilyen nagyméretű tokhalak, vizák is akár. Ez mindenképpen egy érdekes látványossága lesz az idei évi rendezvényünknek, azt gondolom. A napokban kaptuk meg az engedélyt arra, hogy tűzijátékot is fogunk tartani. Ez a szombati napunkon lesz este 9:30 a Dunán. Egy nagyszabású tűzijátékkal is készülünk, ami hát mindenképpen egy érdekes pontja lesz majd a rendezvényünknek.
2: Emeljük ki, hogy lesz szépségverseny is, a hagyományőrzés jegyében természetesen.
3: Egy népviseleti szépségversennyel is készülünk, ez a pénteki napon kerül majd megszervezésre. Itt a környékbeli versenyzőket várjuk elsősorban, akiknek otthon a szekrényükben van elfekvőben akár egy autentikus sváb népviselet, vagy esetleg ez az osztrák-bajor jellegű dirndl-ruha, és szívesen megmérettetné magát, azokat várjuk a színpadra a pénteki napon, egészen pontosan 7:30-tól, hogy jöjjenek el, egyrészt, hogy mutassák meg a közönségnek, hogy milyen ruhájuk is van, ne csak otthon a szekrénybe porosodjon, másrészt pedig lehetőség van arra, hogy értékes nyereményeket is akár elnyerjenek ez alkalommal. Egy nagyszabású sörpong bajnoksággal is készülünk idén, a Selyemgyár melletti 1444-ben, amire szintén várjuk a jelentkezéseket, két fős csapatok jelentkezését várjuk, ugye ez elsősorban a fiatalok között nagyon népszerű, ez a sörpong rendezvény, itt is nagyon-nagyon értékes nyereményekkel, ajándékokkal készülünk, nagyon sokan jelentkeztek már eddig, de még azért van néhány hely, amit szívesen tudunk rendelkezésre bocsátani. És amiről még szintén nem volt szó, hogy kulturális programkínálatra egy kicsikét rátérve, utcaválokkal, számos utcaválal is készülünk, megjelenik Mohácson a Platén zenekar, a Sweb zenekar, az Unterrock, illetve a Kirkrain zenekarok, ők mind-mind utcaválokkal készülnek. Aztán lesznek tánccsoportjaink is, Sombereki Német Hagyományőrző Egyesület néptáncos bemutatóval készül, de érkezik a Mecsek Nádasdi Német Nemzetiségi Tánccsoport is, illetve lesz egy külföldi tánccsoportunk is, a Bánát Já Táncgruppe, ők Aradról, a mai Románia területéről fognak ide érkezni hozzá. Szeretnénk gondolni, vagy hát gondolunk a kis gyermekekre, illetve a családosokra is számos programmal, például pénteki napon a Mohácsi Jenő Városi Könyvtár csapatának közreműködésével, díjaművek közreműködésével különféle gyerekprogramokkal készülünk már a pénteki napon is, illetve a szombati napon a Kultúr kikötőben lesz számos gyerekek részére szóló program.

0: két évvel ezelőtt egy nagyon-nagyon jól sikerült bulit tartottak igaziból, és ezért gondoltunk rá, hogy még egyszer elhívnánk őket ide hozzánk Mohácsra. A koncert után pedig úgynevezett nyári hüttepartival készülünk, akinek még van egy kis lendülete, kis kitartása, szintén a 14.44-ben egy levezető buli jelleggel kifulladásig tarthat tovább ott még a rendezvény. Az idejében Bamako Summer befutó is lesz a Dunamenti Halfesztivál szombati napján. Ez a Budapest Bamako Rally szervezésében kerül megvalósításra. Ezúttal Tallinnból Mohácsra fognak ellátogatni a Bamako Rally közösségének a tagjai. Ez egy ilyen extra rally lesz igazából, tehát ezzel kívánják összekötni Tallinn városát Mohácssal. Azt kell tudni, hogy a Budapest Bamako Rally a legnépszerűbb amatőr rally egész Európában, sőt talán az egész világon is. Évről évre egyre nagyobb számú közösséget vonz maga köré, és hát ővelük is lehet majd találkozni itt a Dunamenti Halfesztivál alkalmával, és talán még Villám Gézával is, a Bamako Rally főszervezőjével is lehet majd találkozni, akár még a nagy színpadon is előfordulhat, hogy valamit be fog jelenteni majd, úgyhogy érdemes rá is figyelni szombaton este 8 órakor majd a nagy színpadon.
1: Nagyon köszönöm, hogy beszámoltál mindenről. Július 17 és 19 között, tehát Dunamenti Halfesztivál Mohácson. Ennek részleteiről a főszervezőt, Illés Rihárdot hallottuk.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A digitális világban szinte egész nap a kijelzőket nézzük, a szemünk pedig ezt bizony megérzi. Szemszárasság, égőérzés, fáradt tekintet, ismerősek? A folytatásban egy gyógyszerész segít eligazodni abban, hogyan óvhatjuk a szemünk egészségét a monitorok, telefonok és tabletek korában, emellett a nyári időszak egyik gyakori problémájáról, az alvászavarokról is szó lesz. Miért alszunk nehezebben a melegben, mit tehetünk a pihentetőbb éjszakákért? Hasznos tippek, gyakorlati tanácsok és érdekes infók a mohácsiaknak itt a Rádió 1-en. Vonalban dr. Horváth Ádám, a Pécsi Tudomány Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar gyógyszertechnológiai és biofarmáciai intézet adjunktusa.
3: Így van, nagyon jó egyébként ez a gondolat, amit mondtál. Ugye egyrészt a nagy meleg sem tesz jót, másrészt ugye a folyamatos kütyű használat, ami a mindennapjaink része. Harmadrészt meg a meleggel összefüggésben egyébként mondjuk a klímák sem fognak segíteni ezen a történeten alapvetően. Ugye itt az lesz a lényeg a szemszárasság esetében, hogy ugye több különböző típusba lehet egyébként sorolni. Ugye az egyik nagy típus kvázi ez a vízhiányos szemszárasság, amikor nem termelődik valamilyen okból kifolyólag megfelelő mennyiségű könyvfilm. A másik, ami pedig talán gyakoribb lehet, az pedig ugye ez a páralgásos szemszárasság, amikor pedig normális ugye a könyvfilmnek a termelődése, viszont gyorsan fog elpárologni gyakorlatilag a szemnek a felszínéről, és akkor ez fogja okozni a tüneteket. Ugye ez lehet a nagy melegtől, légkondicionálótól egyébként például, ugye amikor a nedvességet, a páratartalmat csökkenti le egyébként mondjuk egy légkondicionáló készülék a levegőben, és ugye ez is segíti a könyvfolyadéknak, a könyvfilmnek a párolgását. Vagy például az, hogyha ugye számítógépezünk, kütyüzünk, akkor ugye óhatatlanul elfelejtjük pislogni például, és ugye ezek mind-mind hozzájárulnak egyébként a könyvfilmnek a párolgásához, ami pedig hozza ugye a klasszikus tüneteket, bepirosodik az embernek a szeme, elkezd viszketni, olyan, mint hogyha apró valami kis benne lenne a szemünkbe például. És ugye ez meg akkor hozza magával azt, hogy elkezdem dörzsölni a szememet, tovább irritálódik, és akkor kvázi ez egy ilyen ördögi kör lehet.
2: Hát igen, na de mit tehetünk ellene? Jönnek a műkönnyek ilyenkor.
3: Így van, alapvetően itt is, hogyha mondjuk ilyen nem gyógyszeres dolgokról akarunk beszélni, akkor már a kezdet az, hogy például aki tudja, hogy érzékenyen mondjuk klímára, próbálja meg minimalizálni egyébként ennek a használatát, vagy nyilván ugye az ilyen rekenő melegben általában akinek van klímája be fogja kapcsolni, lehetőleg ne a klíma közvetlen közelébe helyezkedjen el egyébként, tehát ezzel már tudunk javítani. A másik dolog az, hogy ugye a képernyőidőnket próbáljuk meg egy picit redukálni, illetve ugye már azért a telefonokon, tableteken, laptopokon van ugye ilyen szemkímélő mód alapvetően, amit szintén be lehet állítani. Ez más szempontból is jobb egyébként, tehát óvjuk a szemünket, plusz a szemszárasság ellen is tudunk dolgozni, és hát ugye, ha ezek kvázi nem működnek, akkor jönnek ugye ezek a különböző műkönnyek, rengeteg féle fajta érhető el egyébként a gyógyszertárakban. A legtöbbnek egyébként az a lényege, hogy olyan anyagokat tartalmaznak, ami a könyvfilmnek, a könyvfolyadéknak fogja a kvázi szerkezetét egyébként úgymond stabilizálni, helyreállítani, pótolni, és ugye ezzel tudunk gyakorlatilag tűzoltásként dolgozni.
2: Kevesen tudnak a szemvitaminokról, pedig ilyen is van.
3: Így van, ugye itt is fontos kiemelni egyébként azt, amit az előbb is mondtam, hogy a képernyőidő redukálásával is, akkor például ugye ezekkel a szemvédő üzemmódokkal tudunk dolgozni, illetve aki szemüveges, én is egyébként szemüveges vagyok, nagyon hosszú ideje. Ugye most már olyan technológiák léteznek, amikor betesznek egy plusz szűrő réteget, például a szemüveg lencsére, és ugye ezáltal is védjük gyakorlatilag a szemünket. De ugye ahogy haladunk előre az életkorban, ugye a látással kapcsolatos problémák azok előbb-utóbb elő fognak egyébként kerülni, és ugye az egyik ilyen lehet ez a makuladegenerációnak nevezett probléma, ami hát főleg idősebb korban fog egyébként jelentkezni, nem kizárólagosan, de ugye ez a látásnak a folyamatos romlásával fog egyébként együtt járni. Ugye ebben az esetben is, illetve egyébként is ezek a szemvitaminok, amiket említettél, alkalmazhatóak. Itt elsősorban ugye a lutein tartalmú készítményeket szoktuk egyébként kiemelni, ennek van bizonyította jó hatása különböző látás segítésben, vagy a látás fenntartásában, a normál látás megtartásában gyakorlatilag.
2: Elengedhetetlen, hogy beszélgessünk a kontaktlencséről, a kontaktlencse viselők speciális igényeiről.
3: Így van, nagyon szuper egyébként, pont akartam is összekapcsolni ezt a témát egyébként a kontaktlencsékkel. Egyrésztről azért, mert ugye aki kontaktlencsét visel, ott nyilvánvalóan tudja, hogy hogyan kell ápolni, mire kell odafigyelni ugye a kontaktlencse viselésnél, ott ugye szintén a szemnek a lubrikálása az egy nagyon fontos dolog, hogy maga a kontaktlencse se száradjon ki, ez az egyik nagy veszélye ugye a kontaktlencse viselésnek. Itt a pislogásra is sokkal jobban oda kell figyelni egy kontaktlencse viselőnek például, illetve ami fontos az az, hogy ugye a különböző szemcseppek alkalmazása esetén van egy gyakori segédanyag, amit tartósítószerként használnak például a szemcseppekben. Ez a benzalkónium klorid névre hallgató tartósítóanyag egyébként, ami egy általánosan használatos, veszélytelen anyagnak tekinthető egyébként. Viszont kontaktlencse viselésnél ez fontos, hogy tudjuk, hogy a kontaktlencsék nagy részével ez nem kompatibilis, elszürkítheti, illetve elhomályosíthatja a kontaktlencsét. Tehát például, hogyha valaki szemcseppet kell, hogy használjon allergiás problémára egy gyulladás miatt, akármi miatt, és kontaktlencsét visel, akkor azt szoktuk javasolni, hogy vegye ki a kontaktlencsét, cseppentse be a szemcseppjét, majd egy ilyen 5-10 perc múlva már visszatehet igazából, tehát erre mindenképpen figyelni kell.
2: Ahogy a felvezetőben is említettem, nem csak a szemünk egészsége lesz a témánk, az alvás problémákról is beszéljünk, hát legyen így, a nyári időszakban sajnos többet forgulódunk éjszaka. Miért?
3: Alapvetően ugye ilyenkor picit felborulhat ugye a hőháztartásunk, alapból ugye arról is beszélhetünk, hogy jó idő van, jön ugye a nyár, hosszabbak az éjszakák, tehát tovább vagyunk fent például, kicsit megváltozik ilyenkor ugye a bioritmusunk, úgyhogy alapvetően ez hozzájárulhat az alvás problémáknak így a megjelenéséhez, illetve, hogyha valaki ilyenkor mondjuk bulizni megy például, egy kerti sütögetés, bármi alkoholfogyasztás is történik, akkor ugye ez is megporíthatja úgymond a normál bioritmusát az embereknek. Tehát alapvetően ez, ami ilyenkor a nyári melegben hozzájárulhat az alvás problémákhoz. Egyébként nyilván, ami mondjuk a nyártól függetlenül például stresszes élethelyzetek, akár egy munkahelyi, egy családi probléma, valamilyen betegség kapcsán is egyébként előfordulhat az alvásnak a felborulása, a normál bioritmusnak a felborulása. Szóval ez egy egészen komplex történet.
2: Ez ellen pedig sokan gyógyszeres kezelést kérnek vagy kezdenek, illetve ott vannak a növényi megoldások. Hasznosak ezek?
3: Abszolút hatásosak egyébként, de itt is, hogyha megengeded, akkor hadd kezdjek egyébként azzal, hogy csomó dolgot tudunk tenni például már nem gyógyszeresen, vagy akár még a gyógynövényeket is el lehet felejteni egyébként. Ugye, amit lehet javasolni egyébként, hogy például elalvás előtt végezzünk valamilyen relaxáló tevékenységet. Tehát olvassunk egy fél órát mondjuk például, vagy egy keresztrejtvényt még megcsinált az ember. Nyilván, hogyha úgy még bírja a szemével egyébként ezeket a dolgokat, vagy valamilyen kis ellazító egyéb tevékenység, az sokat segíthet egyébként. Illetve az, amit szoktak mondani, hogy már mondjuk ne tévézzünk az ágyban fekve például, ne vigyük a kütyűt mondjuk az ágyban, és akkor még ott görgetni a, nem tudom, közösségi médiát például, ez ugye alapvetően nem fog segíteni. Illetve, hogy alakítsunk ki magunknak egy kellemes alvó környezetet. Egyébként, tehát kényelmes legyen az az ágy, ahova le fogok feküdni, és hasonlókat lehet mondani. Erre szoktam én azt mondani, hogy néha mondjuk a kisállatainknak milyen frankó kis fekhelyet tudunk kialakítani, tehát valami hasonlóra kell egyébként törekednünk nekünk is. És hogyha például ez nem elegendő, akkor lehet tovább menni gyógynövények irányába egyébként. Az egyik leginkább elismert és nagyon jó hatású gyógynövény az a macskagyökér lesz. Egyébként, ugye ezt számos étrendkiegészítőben, de gyógyszerekben is egyébként meg lehet találni. Ugye jellemzően egyébként ilyen szilárd gyógyszerformákat, kapszulákat, tablettákat készítenek egyébként a macskagyökérből. Ugye a nevét azt egyébként onnan kapta ez a gyógynövény, hogy a macskák számára egy ilyen nagyon vonzó illata van, hogy így fogalmazzak. Viszont egyébként nekünk emberek számára rettenetesen büdös maga a növényi drog, egyébként itt a gyökér drog, amit használunk a gyakorlatban, és ezért ennek a kivonatát szokták használni. Ugye ez az egyik legismertebb, de ezen kívül ugye a citromfüvet, orvosi citromfüvet szokták egyébként emlegetni, amiből teát is lehet fogyasztani például, vagy a komlótoboz, ami szintén előkerülhet, ugye ezt is esetleg tea, vagy valamilyen kivonat formájában lehet használni, illetve ezeknek a kombinációját szokták egyébként alkalmazni, mint gyógynövény. Mind étrendkiegészítő megjelenhet, de egyébként ugye ezekből van gyógyszer kategóriában, tehát gyógyszer minőségben elérhető készítmény is alapvetően. Úgyhogy ha úgy nézzük, hogy vény nélkül mit tudunk ajánlani a betegeknek, akkor gyakorlatilag az érintetteknek, gyakorlatilag ezek az opcióink vannak. Ami ezen túl mutat, az ugye már orvosi rendelvényhez kötött készítmény lesz alapvetően, ugye az már egy teljesen másik sztori.
2: Köszönjük a részleteket, hasznos infókat, tanácsokat. Dr. Horváth Ádám volt a vendégem, szakgyógyszerész, a Pécsi Tudomány Egyetem Gyógyszerész-Tudományi Kar Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet adjunktusa. Itt a Rádió 1-en.
0: Mohácsi Mozaik a Rádió 1-en.
2: Ennyi fért a mai műsorba. Témáink még egyszer egy-egy mondatban. Levendula szüretet, Levendula fesztivált tartanak majd Újmohácson. Július 5-én várják a vendégeket. A programról Újmohács polgármesterét hallottuk. Mohácson, ha nyár, akkor halászlé, finom halételek, ezek kapnak majd főszerepet a Dunamenti Halfesztiválon is, július 17 és 14 között, ahol természetesen fellépők, előadások is várják a közönséget. A Halfesztivál főszervezője volt a vonalban, és hasznos tanácsokat hallhattunk egy gyógyszerésztől. Témák volt a szemszárasság és az alvászavarok. Sajnos a melegben, a nyári időszakban ezek gyakoribbak, hogy mit tehetünk ezek ellen, erről beszélgettünk. Mohácsi Mozaik magazin műsor legközelebb holnap, délután 1 óra 5 perctől szól majd a Rádió 1-en. Addig is vissza az igazi mai slágerekhez. Szép napot, Molnár Kristófot hallottad.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Zenés éjszakai fürdő Harkányban, egy igazán különleges estén, július 4-én a Lepke-medence környékén, zene, ritmus és felejthetetlen hangulat vár. Jön a Zenés éjszakai fürdő, Afrohouse és Afrobeat partival, Nyúvik, Hambai, DJ Duli és Bara. Részletek a Harkány fürdő honlapján. Idén 30 éves a Puchner birtok. Egész napos családi programkavalkáddal várják a látogatókat a Bikali élménybirtokon július 4-én. Az ünnep fénypontjaként Pintér Tibor és a Nemzeti Lovas Színház nagyszabású lovassója lesz látható. Részletek, info, élménybirtok.hu. A Csodaszarvas Rock Opera Moravec Levente rendezésében Orfűn a lovaspályán július 4-én. A Rock Opera a honfoglalás előtti időkbe kalózolja a nézőket. Igazi látványos családi lovas musicallel, mely történelmünk kezdeti, eddig csak regélt időszakában játszódik Arany János Buda halála című műve nyomdokán. Jegyek kaphatók a moravecprodukció.hu oldalon. A Pécsi Cinema Cityben már megtekinthető a Toy Story 5. része, a vibráló szerelem vigjáték, a szürke zóna, a Super Mario Galaxis a film, Mumbo Jumbo hatalmas kalandja, Michael Jackson életrajzi filmje, a Birka Krimi az életem legjobb száma, a Backrooms hátsó szobák az univerzum védelmezői, az Ördög Prádát visel 2. része, de látható a leleplezés napja, a Mandalori és Grogu, a varázslatos titokfa, a zongora hangoló thriller, vagy éppen a legújabb horrorra akadva rész. Részletek info Cinema City. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
3: Köszönjük!
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hát például a szombati Sziesztához, ami ebben a irdatlan melegben abszolút aktuális és indokolt. A mikrofonnál egészen délután 5-ig Kismárti, és írt nekem a fuvaros Tibi. Szia Márti, közlekedési hírem ugyan nincs, csak egy kérésem minden közlekedőknek, de elsősorban az autósoknak. A brutál meleg ellenére próbáljunk meg odafigyelni a társainkra, legyen szó kerékpárosról, motorosról vagy egyéb közlekedőkről. Tibi a fuvaros, hogyha neked is még falni kell a kilométereket, akkor jó zenék szóljanak közben a háttérben. Kashmir és a Wild Ride, de hozom nem sokára a Taylor Swift újdonságát.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift például, aki hát az esküvőjéhez most már tényleg nagyon közel van, Travis Kelce sztár focista lesz ugye az ő férje. Június 13-ra tettek fogadásukat, hogy akkor lesz az esküvő, de túl vagyunk ezen a dátumon, még nem házasodtak össze. Na most az új dátum, amit nagyon valószínűnek tartanak, az július 3-a, New York, Madison Square Garden. Ezek a fő paraméterek, ez egy ilyen 1000 fős lagzi lesz. Taylor Swift és az Opelite aktuális kedvencünket hozom most.

csak igazi mai sláger megy. Rozi üzenetét olvasom, a 0620-311-111-re írt. Hello, kedves Márti, hiányoltalak egy hete Atisnál. Írta, hogy Szabin vagy. Kipihented magad? Rozi, csak neked mondom, tényleg csak neked lábadoztam. Orsvény műtétem volt, nagyon brutális, úgyhogy remélem mostanában nem lesz hasonló a részem. És hát látom, hogy te is lábadozol, hogy fogtömésed volt. Úgyhogy legyél most a hűvösben az árnyékban. A Tatabányám egy órája is 36 fok volt az árnyékban. Meg azt írod, Rozi, hogy izgulsz, hogy vissza kell menned a fogorvoshoz. Rozi, akkor izgulj, én mindig ezt szoktam mondani, hogyha neked kellene ezt a tömést megcsinálni. Na, akkor megnyomhatnád a pánikgombot, de így, hát a fogorvosnak ez csak egy átlag szerda lesz. Neked is hozom az espresszót.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most egy igazi független és bátor nő, Bibi Rexha, aki meglépte azt, hogy szakított a kiadójával, és kiadótól függetlenül jelentette meg a negyedik stúdióalbumát, a Dirty Blonde-ot. Elképesztő sikereket ért el vele ezen a héten. A független kiadású projekt a Billboard Top Dance Albums listán az első helyen debütált, ez nem semmi. Aztán a hatodik lett az Independent Albums listán, ugye ez a független albumokat rangsorolja, a Top Album Sales listán a hatodik, és 43. helyen a Billboard 200-en. Na, az egy nagyon komoly brigád oda bekerülni. Bibi Rexha, Faithless, New Religion. Deep

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Halló!
1: Szia, Márti, Zita vagyok, és szeretnék egy üzenetet mondani a legkedvesebb testvéremnek, a kisöcsémnek. Egyszerűen csak nagyon hálás vagyok érte, úgy hívják, hogy Zalán. Szóval Zalán, ez a következő szám most neked szól.
0: Bepárásodott a szemem, Zita. Sose gyepáljátok egymást, mint a tesók általában? Mindig ilyen kiegyensúlyozott?
1: Hát, amikor fiatalabbak voltunk, akkor igen.
0: Hát most, hogy így megöregettél már.
1: Ja, hát ilyen kiskorunkban. Most már annyira nem. Most már fontosabb az, hogy ott legyünk egymásnak.
0: Na, hát azt kívánom, hogy ez felnőtt korotokban is tartson ki, és Kámrád igazi mai slágere nektek is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slap, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regali

0: évbuli a Dunaparton a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
6: Idén 30 éves a Puchner birtok. Egész napos családi programkavalkáddal várják a látogatókat a Bikali élménybirtokon július 4-én. Az ünnep fénypontjaként Pintér Tibor és a Nemzeti Lovasszínház nagyszabású lovassója lesz látható. Részletek, info, élménybirtok.hu. A Csodaszarvas Rock Opera Moravec Levente rendezésében Orfűn a lovaspályán július 4-én. A Rock Opera a honfoglalás előtti időkbe kalózolja a nézőket. Igazi látványos családi lovas műzikellel, mely történelmünk kezdeti, eddig csak reggelt időszakában játszódik Arany János Buda halála című műve nyomdokán. Jegyek kaphatók a moravecprodukció.hu oldalon. Zenés éjszakai fürdő Harkányban egy igazán különleges estén július 4-én a Lepkemedence környékén zene, ritmus és felejthetetlen hangulat vár. Jön a Zenés éjszakai fürdő Afrohouse és Afrobeat partival. Nyúvik, Hamvai, DJ Duli és Bara. Részletek a Harkány fürdő honlapján. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a Bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Pécsi Cinema Cityben már megtekinthető a Toy Story 5. része, a vibráló szerelem vígjáték, a szürke zóna, a Super Mario Galaxis a film, Mumbo Jumbo hatalmas kalandja, Michael Jackson életrajzi filmje, a Birka Krimi az életem legjobb száma, a Backrooms hátsó szobák az univerzum védelmezői, az Ördög Prádát visel 2. része, de látható a leleplezés napja, a Mandalori és Grogu, a varázslatos titokfa, a zongora hangoló thriller, vagy éppen a legújabb horrorra akadva rész. Részletek info Cinema City.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is, a legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
1: Köszönjük! Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti. Nagyon kellemes hétvégét mindenkinek. Két órán át még együtt rádiózunk. Én ennek nagyon örülök. 5 órától Kuki érkezik, aztán Diszkósit is lesz 8-tól 9-től Birdies My Radio Show. Éjféltől egy superstar guest mixtel szól majd Laidback Luke. Ő ugye egy holland star DJ producer, Philip Filippino, Philip Holland. És nagyon nagy szerepe volt abban, hogy a 2000-es évek végén az Electro House meghódította hát gyakorlatilag az egész világot. És most is egy holland DJ-t hozok, akivel nemrég együtt bulisztunk a születésnapi fesztiválunkon. Összenfelt!

Egy gyors pillantást vetek az üzenetekre, ugye 0623-111-111 a számunk, írt Orosz Peti például, szia Márti, 1000 éve, de jó újra hallani. De Aranyos vagy Peti, egy hétvégét nem voltam, de jól esik, hogy a hiányomat megérezted. Megint vitorlázunk viszont most a Badacsonynál. Kérhetek egy Rádió 1-es üdvözletet Mikinek, Kornélnak és Virónak? Hát persze, hello csapat! Remélem, hogy be vagytok kenve, meg ilyen UV pulcsitok van, mert őrületesen erős, valami 8-as most az UV sugárzás, az gondolom soknak számít. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, ezt pedig hozom nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igaz?

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, 5 perccel járunk egyébként 4 óra előtt, és többen írták SMS-ben, hogy ha-hó, nálunk már 40 fok van. Gyorsan megnéztem az időképnek a hőtérképét, és hát itt Budapesten is ilyen 40 fok körüli értékeket is lehet látni, meg ilyen 39,1-2 és társai, és ugye melegszik az idő egészen hétfőig, akkor érjük el a csúcsot, aztán szépen fokozatosan visszahűl 2-től, majd a hét második felében jönnek a frissítő záporok, zivatarok. Most pedig Ray Dalton dalát készítettem be, jön a Blood Running mindjárt. Can't hold back, my heart is beating strong. You make it easy when the night's alone.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány induló, a Halott pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show, a

0: egyben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban, Sopron Fest, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy 20-as számon jött az kérdés. Sziasztok, lehet-e zenét kérni? Hát persze minden nap, viszont nyári üzemmódra álltunk át, Rádió 1-esek. A Live Mix is nyári kiadás lett, és a Cookie Weekend Show is Summer Edition, vagyis két órán át fog mixelni Cookie, Le Francia Muki. Ma 5 és 7 között, aztán 7 órakor kezdődik majd az élő kívánság műsor. A többi változatlan. Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy, ezt szól mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Gyakorlatilag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert 5 óra után pedig mixben szólnak majd. Cookie, a francia Mookie a Before Party show-val érkezik, ami 2 órás lesz nyáron. Summer Edition, ahogy ugyan a live mix is megújult a héten. World is My Radio Show is lesz a diszkosít után, és Laidback Luke guest mix a szól éjféltől. Én Kismerti is jövök, legközelebb, holnap délelőtt 10 órakor. Jó rádió!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show, a

0: égben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Szép jó napot kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, remélem, hogy jól vagytok. Én Kuki vagyok, és egészen 20 óraig itt vagyunk, és van egy jó hírem. Ma 2 órás lesz a mix. Bizony. Summer Edition, lányok, fiúk. Ha esetleg úton vagytok, tessék vezetni nagyon óvatosan. Bármit lehet üzenni nekem SMS-en, Viberen, 0620-3-111-111-re. És természetesen 19 és 20 óra között lesz 1 órás élő kívásom is. De most mixelek nektek az igazi mai slágereket. Érkezik az isteni Cyril. Stumble in! Jól mondtam? Én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy szuper jó szórakozást itt a Rádió 1-en.

Ez itt a rádió, jól sok igazi ma is legyen, mert van egy jó hírem, ha esetleg most valaki bekapcsolta volna a rádiót. Ha mi nincs vége a mixnek, Before Party Show Summer Edition magyarul 18-től 19 óraig mixelek tovább az igazi ma is legereket egy órán keresztül, és kezdek nem sokára az isteni Camera-nál, és a szem címe elmondhatom, vagy tudtok fejből, azért elmondom, na, Be Mine, oké? Okay? Oké, okay, nem sokára újra folytatódik a buli itt a rádió egyen. No,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regálili,

0: évbuli a Dunaparton a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Szolonár AI Ecomaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a Cantaloup dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
7: Az új kollégái már várják.
0: Állásajánlatok a Rádió Egyen.
8: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyilászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: aznap igazi mai sláger megy a legjobb válogatásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: a Muki.
1: Övekedni kapcsolni, lassan indulunk.
2: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy.
4: Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
2: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek

Még egyszer szép estét kívánok mindenkinek, nem szabad csodálkozni. Most is mixelek nektek az igazi mai slágereket egészen 19 óraig, Before Party Show Summer Edition. Jó, ugye? Kevés a duma, sok a zene, bár ahol vagytok. Én kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, tessék jól érezni magatokat, és érkezik rögtön Comrade Be Mine. Meg egyszer hangsúlyozom, 19 óraig. Ha! Before Party Show Summer Edition, mixelek nektek! I love Cookie Cam, ne dumálj!

nektek. Hangerő maximálisan, és az a dalt is utok jönnek kívánságú sorban, jó? Oké? Okay? De úgy mondtam, jönnek a Cookie, Kalea, Fire, újdonság, a legújabb dalunk. Büszkék vagyunk egy piciké, szabad néha, nem? Igen? Hey!

Jól csak igazi, ma is Lager megy. Nem ilyen jó az a kis Before Party Show Summer Edition, nem? Kevés a dumás, sok a zene, ráadásul mixelek nektek az igazi, ma is Lagereket. Mixakítás nélkül érkezik az egyik legjobb DJ a világon, Monsieur Tiesto. És milyen jó kis muzsika volt ez, nem? Don't be so

Ez itt a Rádió 1, ugye csak igazi mai slágerek, Match Before Party Show Summer Edition. Magyarul mixelek nektek az igazi mai slágereket egészen 19 óra, innen másfél órán keresztül ezt csinálom. Pici

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
3: Irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
4: Az új kollégái már várják.
5: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
6: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk. Ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu/karrier oldalon.
5: Rádió 1.
0: Csak igazi mai slágerben.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Ne dumáljál, nem kell! Csak zene! Hey!
1: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

Ez itt a Rádió 8, csak igazi, ma is legjárva egy a keremes. Szombat estét kívánok mindenkinek, ne tessék meglepni, nem mixelek az igazi mai slágereket, és így is lesz egész nyáron. Before Party Show Summer Edition érkezik az egyik kedvencünk, Kashmir Wild Ride. Ha valaki szereti a jó zene, ez muszáj szeretni, és köszönöm. 19 óra 20 óraig viszont kívánság műsor, jó? De úgy mondtam, most még egy pár percen keresztül mixelek tovább az igazi mai slágereket, itt a Rádió 8. Együtt bulasunk, együtt budizunk, nem szép az élet, de oly nem!

TikTok, mert szerintem valamikor előzni fog David Guetta, tényleg. Jönnek a Jamaican, igazi nyári feeling, hát tudjátok miért? Hát Before Party Show Summer Edition, szóval együtt nyaralunk!

0: Ez itt a Rádió 88, igazi mai slágerekkel megy vége a Before Party Show Summer Edition, de holnap újra mixelek nektek az igazi mai slágereket 17 órától 19 óraig. Nem sokára élő kívánság műsor, tudtok telefonálni, SMS-ezni, vagy jelezni a 0623-111-111-re. Nem sokára újra zene érkezik Ed Sheeran és Camera Cyril Remix. I don't need a camera to capture this moment.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
1: Reklámot hallottak.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
6: Ráakadtam, hogy hát hogyan is állt össze a Zöldfoki Köztársaság, vagy Zöldfoki Szigetek válogatottja.
7: Hogy miből lettek a játékosok?
6: A miből lettek, az még megvan, mert például a kapusról ugye tudjuk, hogy ő a másodosztályban focizik, valaki fölfigyelt rá, és mi történik, ugye gondoljuk bele, más válogatottakban mindig van, hogy a szövetségi kapitány behívja a játékosokat. Ugye?
7: Igen.
6: Itt nyilván az történik, hogy fölhívják a játékost, vagy összefutnak vele valahol.
8: Vagy csak átsétálnak a szomszédon.
6: Vagy átsétál, és azt mondják, hogy figyelj, én azt képzeltem, hogy te ezen a poszton majd jó leszel, gyere be hozzánk, és akkor dumáljuk meg, gyere be a válogatottba. Na hát, kérem szépen, a Zöldfoki Szigeteki szövetségi kapitány azt a Woodyát választotta az összeterelésének a válogatottnak, hogy akinek volt LinkedIn profilja, arra ráírt.
7: Zseniálisak, így jutottak tovább, mert most már csoportból is úgy néz ki, tovább jutnak.
6: És úgy néz ki.
7: Ürületesen jó arcok.
6: Na hát, Roberto López, például az egyik fantasztikus játékosnak volt ilyen profilja, megkapta az üzenetet, és 9 hónapig nem válaszolt rá, ugyanis azt gondolta, hogy ez egy kamu.
7: Ne csináld, ez hogy itt vannak a VB-n, és megverték Uruguayt is, zseniálisak.
6: Így van, tehát megkapta a profilon ezt az értesítést, ezt az üzenetet, és azt mondta, hogy valaki szórakozik, elmentek a francba, ne szórakozzatok meg velem, ilyen nincs, úgyhogy 9 hónap után válaszolt, és egyszer csak hát kikerültek a világbajnokságra, és óriási ugrás az ország, a csapat számára, mindenki számára. De a kapus az ugye egy másodosztályú foci csapatban szerepelt, ő is azt nyilatkozta, hogy amikor először megkapta a felkérést, akkor azt mondta, hogy biztos, hogy szórakozik.
7: Hogy valaki szórakozik velük.
6: Igen, tehát, hogy ilyen nincs.
8: Facebook osztály találkozó szervezés,
6: ilyen,
8: nem?
6: Ilyen nincs.
8: Aki éppen oda jön.
7: Felfoghatatlan.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
9: Rádió 1-en.
2: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió 1.
2: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Rádió 1-en.
1: A kívánság műsor elkezdődött, lányok, fiúk, nyugodtan lehet hívni engem a 0620 311 111-re, a vonal túlsó végén egy Anyuka. Hello Anyuka, szia!
2: Hello, szia, Kriszti vagyok.
1: Kriszti, mi újság, hogy vagy?
2: Minden rendben van, próbáljuk ezt a meleget túlélni.
1: Hát igen. Inni kell sok vizet és sok locsolás.
2: Az biztos, igen. Most épp szülinapi bulit tartunk.
1: Na, kinek van a szülinapja?
2: Hát a kisebbik fiam lesz.
1: Hány?
2: 8 éves.
1: 8 éves lett a
2: igen,
1: kisfiad.
2: Majd... Igen, igen.
1: Hogy hívják őt?
2: Dominik.
1: Dominik, és most buli van vagy? Otthon vagy, a kicsit mesélj?
2: Most buli. Nem, egy kis buliba vagyunk, ugye itt vannak a barátai, úgyhogy lesz vizitbomba parti.
1: Az igen.
2: Van ugrálóvár, úgyhogy minden.
1: De jól csináltak. Akkor boldog születésnapot kívánunk Dominiknek, és a jó bulizás, és ja, de cuki, és jó bulizás nektek, jó?
2: Jó, köszönjük szépen.
1: Ciao, ciao, szia, szia.
2: Hello, szia.
1: Érkezik egy jó hangulat zenelenok, fiúk, imádom, Alex Kenji, Bambole, hangörömök.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor 20 óraig, a vonal túlsó végén kit köszöntsünk, hello!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Monsieur Viktor, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, kitűnően kaputechnikával foglalkoztam ma.
1: Mivel?
2: Úgyhogy, hogy kell kapukat kinyitni? Kapu. Hát, mintha betörőnek készülnék, persze nem fogok ilyet tenni.
1: Nem mondd meg, ha nem tudsz, hogyan kell nyitni egy kaput. Fogad a kezedet,
2: kilincseskét.
1: Igen, így van. Hát most,
2: így
1: na,
2: van.
1: Most ne ragud rám, nem szeretném oktatni téged, hogyan kell nyitni egy kaput.
2: És akkor ezt hogyan modernizálod? Hogy mondjuk én innen, ahol most vagyok, persze nem mondom meg, hogy hol vagyok, mert nem releváns. Igen. Hogy nyitom ki a te kapudat ott, ahol te vagy?
1: Stílus.
2: Hát hosszú a kezem, jó messzire elnyúlom. Vagy valamilyen elektronikával, de?
1: Elektronika, de adom neked elektronika mindjárt, na jó van, oké. Okay. Szóval jó munkát kívánok neked, egy kapunyítás, ez nagyon nehéz, tényleg. Na, figyelj, kértem tőlem Taylor Swift a legújabb, opalét, kinek szeretnéd küldeni?
2: Minden kapunyítónak.
1: Jó, oké. Na, köszönöm szépen a telefontak, jó, kicsit nevetünk, jó leset. Vigyázz magadra és jó kapunitást, jó?
2: Köszönöm, sziasztok!
1: Na, érkezik Taylor Swift, a legújabb dal tőle, tényleg, ívjatok tovább, kívánság műsor 20 óraig.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk! Pörög az idő, tényleg 19 óra múlt 31 perccel. Még fél órán keresztül élő kívánság műsor, most kit köszöntsünk. Halló!
2: Szia, Kuki Zsófi vagyok.
1: Szerbusz Zsófi, mi újság, hogy vagy?
2: Jó vagyok, köszönöm, meleg van. Úgyhogy valami olyan számot küldj, ami hideg lesz.
1: Jó, oké, Titanic.
2: Jó lesz,
1: tetszik. Ja, inkább egy jó kis pörgős zene, hogy kis nyár van, gyerekek, ne panaszkodjunk utána, amikor tél lesz és isni fog a hó, akkor mindenki fog mondani, hogy hú, de jó volt az a nyár, nem mindegy. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenkinek, akinek melege van, és hűvöset szeretne.
1: Jó, oké, rendben, értettünk az üzenet, hogy meleged van, oké. Rendben, azért tarts ki, jó, mert szerdai kicsit kenyikorra lesz, utána jön egy kis lehűlés,
2: küld
1: jó?
2: Küld nekem egy légkondit, Kuki, jó, köszi.
1: Be, persze, dobj el a címet, jó, SMS-en, jó, küldöm.
2: Oh, jó, oké, köszi.
1: Ciao, ciao, szia.
2: Yeah.
1: Érkezik akkor Hertz, Purple Disco Machine legütt, a szám címe Wonderful Life 25, itt a Rádió Egyen.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.
3: On a

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, itt van a mai utolsó telefonáló. Hello, szia, hogy hívnak téged?
2: Hello, Móni vagyok.
1: Szerbusz, Móni, mi újság, hogy vagy?
2: Meleg, nagyon meleg.
1: Mindenki azt mondta nekem ma, és mindig azt mondom, hogy télen meg fogunk sajnálni, hogy milyen jó idő volt nyáron. Na.
2: Akkor nem tudtam semmi újdonságot mondani.
1: Nem, de figyelj, semmi baj, örülök, hogy hívtál engem, örülök. Na,

0: Tertelem egy újdonság, ami isteni Tame Impala és Dracula. Igen. Kinek szeretnék küldeni? Ajaj, bizony.
1: Mindenkinek és kitartást abban a melegben.
0: Akkor még
1: holnap még melegebb lesz.
0: Igen, akkor még egyszer hangsúlyozom, bírni kell szerdáig, mert szerdá délutántól érkezik egy leülés, jó? Szóval az a 3-4 nap ki kell bírni, jó? Okay.
1: Így van.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonáltál, és vigyázz magadra, jó?
1: Te is, hát vigyázz magadra, és mindenki vigyázzon.
0: Oké, köszönöm, szia-szia!
1: Hello, szia, szép hétvégét!
0: Nektek is! Állj up, kukikám, zenélünk el nagyot, no, még szép!
2: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét! Kuki Weekend Show a Rádió 1-en!

0: Show a Rádió Egyen.
1: Eljött az az idő, hogy én búcsúzom tőletek, lányok, fiúk, de nem menjetek sehova. Érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, ma este 9-től jó az Geri. Mielőtt közelebb holnap újra találkozunk 17 óratől, és nem szabad elfelejteni, hogy holnap is lesz After Party Show Summer Edition, magyarul 2 órán keresztül mixelni fogom nektek az igazi mai slágereket, jó? Búcsúzom Selena Gomez-el, és azon címe Love You Like a Love Song, sikerült elmondani, iszok egy kis vizet. Kuki voltam, vigyázzatok magatokra, szép

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Wide.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Disco Show. Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert indul a Diszkósít Radio Show a stúdióban Bárány Attila, Hanvai PG, és a játszóknál és a mikrofonoknál én DJ Junior.
5: Ladies and gentlemen, my dame, her, madame, messze, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen pontosan este 9-ig.
6: Hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Először is köszönöm szépen a tegnapi Dark and Blue-t, fergeteges volt a rakparton. Oda tettétek magatokat, és mi is megtettünk mindent annak érdekében, hogy jól érezzétek magatokat. Ennek szellemében köszönöm a rádió, hogy hallgatok, teljesen feltöltődve, és az, hogy ma Vonyarcvas egyre látogatok. Én Bárány Attila vagyok.
4: Indítsuk is az estét Galantis és Joy Corey közösségével, a Stay a Little Longer-rel kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel.
1: Ez a diszkósít és jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között a Lászlók, Bársonykák, Daliák, Eufémiák, Olgák és Sámsonok, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Pindák László, Cselényi Gréti, Hanzel Henrik és az unokaöcsém Szatmár Jani, aki a Bissenssel kollekciót is tervezi, meg a diszkósítet is. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Janit én is csokoltatom, Isten éltesse, sokáig jó kis diszkósített cuccokat csinált az elmúlt időszakban. Most viszont megyünk tovább itt a Rádió Egyen, egy olyan dallal, ami már több mint 10 000 egyébként csak egy-két hét alatt a YouTube csatornámon, és ez egy egész jó szám egyébként. A Hugellel és Ultra Natéval, mert a szám is tényleg jó, valamint Imány Angellel, és ez a Moving to the Sun DJ Junior Remixben szól.

0: Pörgetjük a lemezeket egymásnak, adva a stafétát, illetve a DJ pultot. Én fogok kezdeni, aztán jönnek a fiúk. Várunk mindenkit szeretettel.
1: Jut eszembe, köszönöm mindenkinek, aki ott volt tegnap Gárdonyban, és előre köszönöm mindenkinek, aki befut ma este Bicskére. Modern tánczene lesz, és az Attila nagyon fölhozott egy régi emléket, és hát ugyebár mostanában vannak ezek a ballagások, meg ilyenek, lehet, hogy lesz Peti áll a ház előtt valami vadő remixbe. AI, csak az AI, abba hiszek.
2: Oké. Viszont nem egy ilyen, nem megyünk tovább. Jön az új DJ Junior dal, amit a Rádia születésnapi fesztivál mutattam be, a klipet vágják, még de hamarosan megjelenik majd nemzetközi kiadón, ez a Day by Day, és én ma este egyébként János Halma főterén játszom éjféltől. Tartsatok velem, ezt is fogom pörgetni.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú adrenalin színülő diszkosít a rádió, ugye minden este 8 és 9 között itt vagyunk veletek, a Bárány, a Hanvai, meg a Junior.
1: Június, kérem szépen, diszkosít aktivizáció nélkül telt el, de ugyebár megyünk július 2-án csütörtökön a jövő hónap első diszkosít aktivizációra, és nagyon-nagyon fontos, hogy ugyanebben a hónapban Balázs Attilával csinálunk, illetve megpróbálunk egy Guinness rekordot felállítani, és ennek van egy jótékonysági része is. Levinek fogunk segíteni, apró csodái alapítványnak, a kisfiúnak meggyógyulni, tessék csekkolni a social media felületeimen ezt a kis Guinness rekordot.
2: Én pedig elárulok egy titkot, én nem vagyok itt, mert hogy egyébként otthon születésnapozunk, a Klaudiának van a születésnapja, illetve a sógoromnak, Tomikának, és hát hogy nagyjából 60-70 ember gyűlt össze nálunk a kertben, megy a, hogy szoktátok mondani, vecsési pool party, vagy valami, és mindegy. A lényeg az, hogy megy az őrülködés. Én éjfélig otthon fogom pörgetni a lemezeket, és szórakoztatom a vendégeinket, és utána indulok majd el Vonyarcvashegyre, ott viszont várok mindenkit szeretettel.
0: Folytatásban pedig érkezik szintén egy DJ Junior eredeti valódi remix, ez is kimon a YouTube csatornámon, már mint a Kilp jön Bergén, és ezúttal Rosalia, Björk és Yves Tumor szól a Diszkosít Rádió Showban, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosi trédesó, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Annyit szeretik mondani, hogy...
0: félek.
1: Jó, várj, akkor mondok másikat.
0: Én nem mondjad.
1: No, megvan az a mondás, hogy okos engedsz, ha már szenved? Ismerem, csak nem tudok úgy gondolkozni. Tehát én valahogy olyan vagyok, hogyha egyszer elkezdem tépen, akkor tépen, mint fokja a lábtörlőt, nem engedem az utolsó pillanatig se. Én világéletemben szembe pisáltam a széllel, és nagyon sokszor lett már emiatt egyébként olyan is a gatyám, de én megmondom őszintén, hogy az egész életem az bizonyítja, hogy ezzel nem kéne, hogy változtassak, mert hogy működik.
0: Ezt megbeszéltük, majdnem elaludtam, mint hirtelen. Valami másról beszélgessünk.
1: Reagáljatok, nagyon szépen meg kellek reagáljatok.
0: Oké, reagáljatok. Reagáltam rá, jön az új diszkosi dal, itt a rádió egy ilyen.
1: Na, kérem ezt szépen. Is én csináltam, jó?
0: És sorry, persze. Minden, az AI vokált is, minden.
1: Te énekelted? Nem, mert hogy nem AI vokál, hanem én énekeltettem föl, szóval.
0: Ja.
1: Szívesen.
0: Ja. Te énekelted föl. Igen. A klipet is te csináltad. Tényleg?
1: Azt nem, aztán, na azt az AI.
0: Mindegy, sorry, menjünk tovább itt a rádió, elnézést kérünk mindenkinek a bárányában.
1: Nem kellett, ennyi van.

0: a vége, fussa vele, nyugodjatok meg, megyünk a csodába. Búcsúzunk tőletek holnap este 8-tól újra a diszkosit. Tessék bebiztosítani magatokat, már hogy a rádió készülékek elé, ha a Hanvai Pidzsi fog pörgetni. Mi azonban azzal köszönünk el tőletek, hogy mindenkinek van ma fellépése, mindjárt el is mondjuk, hogy ki merre megy. Velem Vonyarcva Segyen tudtok találkozni. Bárány Attila voltam, köszi a figyelmet, további jó rádiózás. Sziasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, Hanvai Pidzsi voltam, ma este mindenkit várok sok-sok szeretettel. Bicskén, most pedig búcsúzom, szevasztok!
2: Én DJ Junior voltam, egy olyan dal a búcsúzom, amelyet július 4-én itt Budapesten, majd délután 4 és este 10 között egy bizonyos Club Speed Classic Partin fogunk pörgetni, méghozzá Bakelitről fogunk játszani, a Schulz, a Kül meg én, de ez annó nagyot ment a Club Speedben, mindannyian játszottuk, viszont most csináltam belőle egy DJ Junior remixet, és hát kérem szépen, ma este én éjféltől János Halmán pörgetek, és ami Club Speed-es, az meg a Mountain Experience, az Astroscene, My House is Your House, DJ Junior remixet. Búcsúzunk, holnap este 8-kor újra diszkosít itt a rádió, akkor is tartsatok velünk, szevasztok!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Wide.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regáli

0: tänään Ees Pure Beat. Julius Kötty Harun Mig, Dunaportfest, Ratkevin, Vääros If Bulio, Dunaporton, a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
0: Július 2-3-4.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Music Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Word is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok nálunk ezt a következő 4 órát. Várjátok egy csomó extra újdonság, ami nem szól sehol másról. És hát ne felejtjétek, egy igazi világsztár, Laidback Luke játsza majd a guest mixünket éjfél után. Az viszont még odébb van, a Loving Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Hoztam nektek rengeteg jó zenét, itt is van az első, ami Fate lesz, és Bibi Rexa közöse New Religion. Úgyhogy maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal itt a Rádió 1-en.

0: srácoknál a Laughing Arms, aztán 10-től jön New Week, 11-től pedig Antonio. Mi érkezik most, Andris?
1: Hát egy abszolút nyári sláger, én nem is tudom ezt a zenét máshogy elképzelni, mint hogy hűszoknyába itt Gerivel táncolunk a stúdióba.
0: Hát azt
1: szerintem majd egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen közös együttműködés valamelyik fesztiválon bevállalhatnánk.
0: Attól függ, mennyit iszunk. Mondjuk jövő héten Duna Park Fest.
1: Jó, egy kőkapirólóval lehetünk. De az egyik fesztiválon játsszuk be ezt.
0: Rendben.
1: Na szóval, nyári zene, hűszoknyában, a többit a képzeletetekre bízzuk. Egy biztos Alex Kenji, Bumblebee.

0: Rádió 1 és a World Is Mine Radio Show, a Laughing Arms a lemezjátszói mögött. Azt ígértük, hogy ma is egy csomó olyan zene vár rátok, ami nem szól sehol máshol. Jön megint egy ilyen?
1: Két nagyszerű dalt találkozik Eric Prydz a piano és a No Broke Boys itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1-es a Word is Mine Radio Show, a Loving Arms szokás szerint itt nálunk ezt a szombat estét. Hol fogod folytatni?
1: Hál' Istennek nem utazom olyan túl messze, Kecskeméten megyek tovább, úgyhogy Rádió 1 hallgatók, remélem, hogy pacsizunk egyet.
0: Mi pedig pacsizunk egyet, Nyúvikkal is rögtön.
2: Bírod még? A Word is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Radio show is coming back. A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Július 4 szombat a Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó. A

0: helyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban, Sopron Fest, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Yo, what's up? This is Mike Posner.
0: Csak igazi mai slágerme.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: ajánlom mindenkinek, Nyúvit viszi nálunk tovább a szombat estét minőségi klubzenékkel és nagyon sok különleges újdonsággal. Hello Nyúvik!
1: Hello Geri, szevasztok rá, Rádió 1-esek, zseniális zenékkel indulunk és leszünk itt egy órán keresztül legalábbis velem. Egészen biztos Norma Jean, a Hypaton és az Out of My Head-tel indulunk itt a Rádió 1-en. Oh, wow.

0: David Guetta zene jön most.
1: The past, the present and the future David Guettától, hogy ez szerintem egy vagány zene, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt keményen.
2: This station in conjunction with other airwave announcements will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

0: New Week és a My Love még 2013-ból itt a Rádió 1-en. A World is Mine Radio Show-ban. Na New Week, neked milyen még a szombat éjszaka? Merre mész tovább innen?
1: Elindulok bugyira, utána megyek Szlovákiába. Szóval határt lépve át Egyház Gelére, és ott folytatom az estét majd.
0: Szuper, engedünk is, jó bulikat kívánok! Jön Ed Sheeran és Martin Garrix, 10 évet vártunk erre a darra. A címe Repeat It, aztán 11-től Antonio a lemezjátszóknál. Éjfélkor pedig indul Layback Look guest mixe. Ilyen is csak nálunk van. World is Mine Radio Show, Rádió 1. Stay.

0: Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió Egy bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió Egy stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regálili,

0: buli a Dunaparton a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine, radio show.

0: Hello mindenkinek, remélem felkészültetek Antonióra, vele megyünk bele a szombat éjszakába. Hello Anti!
1: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek! Érkezik az elektronikus zene abszolút legendája Faithless és BB Rex a közöse, a New Religion, itt a World is My Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Alex, Kenji és a Bumble szombat este a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban, és maradunk a jó kis tüzes nyári dallamoknál.
1: Egy igazi kubai hangulatú energiával teli felvétel érkezik, ami garantáltan megadja a tökéletes ritmust a nyári hangulathoz. Ez nem más, mint Bruno Bona és Frinzi Music közöse, a Bandito itt a Rádió 1-en.
2: World Is Mine Radio Show.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antóni

0: Akkor indul a világsztár Laidback Luke várva várt egy órás guest mixe zseniális house zenékkel. Tényleg nagyon fogjátok szeretni, tehát még egyszer éjféltől Laidback Luke a guest mixben, csak itt a World is Mine Radio Show-ban. Na mi a mostanti?
1: Evezünk egy kicsit elektronikusabb, feszesebb vizekre. Már is érkezik egy kis újdonság, Good Fella és Jitman közöse a Morning Café, ami ráadásul Vintage Culture és Volcoder remixében szól. Itt a Rádió 1-en.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio,

0: Antónió még néhány percig itt mellettem a lemezjátszóknál. Zseni voltál ma is, Anti, nagyon szépen köszönjük.
1: Nagyon kellemes hétvégét, Rádió 1-esek, és nagyon kellemes hétvégét neked is, Geri. Jövő héten ugyanígy 23 órától szombaton találkozhatunk a World is My Radio Show-ban. Hallgassátok továbbra is a Rádió 1-et. Sziasztok, Rádió 1-esek. Szia, Geri.
0: Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight érkezik Joel Corey remixében, és figyelem, éjfél után a Guest Mixben Laid Back Luke a lemezjátszók mögött. Ilyen is csak nálunk van. World is My Radio Show, Rádió 1.

0: A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
2: World is Mine Radio Show.
0: A

0: Luke.
1: Laid Back Luke.
0: World is Mine Radio Show starts now.
2: Elmúlt évfél, bulizunk tovább. Hello mindenkinek, egy igazi világsztár jön a következő egy órában a Guest Mixben. Laid Back Luke mostantól kezdve a lemezjátszói mögött. Afrojackkel kezdünk. Ez a Bang Duck.
3: Hey, what's up? This is Laid Back Luke and you are listening to the World is Mine Radio Show on Radio 1.

0: those laser beams.
1: A Rádió Egyet halljátok, és ennyi fért a Word is Mine Radio Show szombati különkiadásában. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombati éjszakát, jó bulizást, és további szuper hétvégét. Ciao.
2: A Word is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
3: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és szerintem ez egy erős kezdés, Terry Swims-el, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és erős lesz a folytatás is, a legnagyobb kedvenceket hozom megállás nélkül, Lady Gaga, Jonas Brothers, Cookie, ők mind-mind jönnek nem sokára, most viszont Nagy Bogi és Dash igazi mai slágerre, jó leszek újra, DJ Metzger, Viki Remix, szépen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig Bibi Rexát hozom, akinek az eredeti neve Bleta Rexa, ami albánul méhecskét jelent, és hát akkor ebből már a Reinak könnyen kitaláljuk, hogy is lett ő Bibi Rexa. Igen, de szerintem cuki a név, és óriási a dal. Az igazi mai slágerek között ez a New Religion itt a rádió egyen.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ezen a nyáron két órás a live mix is itt a Rádió egyen. Summer Edition speciálisan csak nálunk 5-től 7-ig mixben pörögnek az igazi mai slágerek, amik megállás nélkül szólnak egyébként is, most a Maroon 5-tól.

másik pedig a szuper tehetséges Ray, akinek ebben a dalban a táncproducere Mike Sabat, aki egyébként olyan nevekkel dolgozott együtt, mint Shawn Mendes, Lizzo, Meghan Trainor, Liam Payne, Lil Mix, a Jonas Brothers, Sabrina Carpenter, Camila Cabello, Selena Gomez, és még mindig lehetne sorolni. És hát most ugye Ray, elég menő névsor is. Egy szenzációs dal. Az igazi mai slágerek között ez a Where Is My Husband itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi